0: 101.3 Paksh FM.
1: It's my favorite.
2: I love it.
0: Paksh FM. Best I could.

0: Fox FM.
1: Fox FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A balközép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. Egy héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek hétfő este adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni, de meggyőződése szerint az időpontnál fontosabb, hogy az új szervezetet valós hatáskörre ruházzák fel, ne alakuljanak ki párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel, vagy ha igen, akkor azok csak segítő párhuzamosságok legyenek. A kormányfő felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 16:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel. A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület minden érdeklődőt vár szakköreinek kiállítására május 28-án csütörtökön 18 órától a Györkönyi Művelődési Házban, adta hírül Györkönyi Község a közösségi oldalán. Az eseményen a látogatók többek között a papírfonás, a babamama horgolás és a naturkozmetikum készítő szakkörök alkotásaival ismerkedhetnek meg. Szombaton és vasárnap a kalocsai repülőtéren Legendák a levegőben elnevezéssel repülőnapot rendeztek. A kétnapos esemény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette. Több típusú merevszárnyú repülőgéppel és helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni, de látható volt az MB-339-es olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, és a Cmelec Z-37 modell is. A világ leggyorsabb ultrakönnyű gépe, a Sárk és a magyar fejlesztésű Magnus is jelen volt. A földön igazi majális hangulat volt, kölyök játszótérrel, katonai hagyományőrző programokkal, lángossal, sörrel, sült kolbásszal és kürtős kaláccsal. A gyerekek kedvencével, Süsüvel is találkozhattak a kilátogatók, és a magyar honvédséggel célba is lehetett lőni. A repülhető típusok közül ott volt a Bulldog, a Sárk, az AN-2, a Cessna 172, a Diamond 20, de volt sárkányrepülő, autogiro és Robinson 44 helikopter is. Vécsei Mihály főszervező, a médiából ismert egykori sportriporter nyilatkozott rádiónknak a kalocsai repülőnapon.
2: Itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér. Ugye most másodszor vagyunk már itt a kalocsa-fogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt mi pilóták annyira bennünket nem zavar, utasokat az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert felszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többsége az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paksa, Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a lehetőségekkel, amit ez a repülés vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, az A2-es, a dupla fedelő, aki sokan ilyen permetező repülőnek ismernek. Itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, azt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néz neki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Sárk.
1: A repülőnap tavasztól őszig az ország több pontján megrendezésre kerül, folytatta Vécsei Mihály főszervező, aki azt is elmondta, hogy nyáron jubilálnak is.
2: 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot, és én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába, ilyen pilóta növendéknek, ugye majd 2026-ban, májusában Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén ülős közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm. Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.
4: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah libanoni síita milícia dróntámadásainak fokozódása miatt. Az MTI értesülései szerint a szigorítások keretében szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra, amit az izraeli hadsereg polgári védelmi alakulata jelentett be. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből, írja az MTI. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
2: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikával.
1: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
3: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végéig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta, a tesztet meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
1: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
3: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
4: Szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt a legnehezebb.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Duplán sikeres évet zárt a Paksi FC női utánpótlás szakága, az U16-os csapat ugyanis arany, míg az U14-es bronzérmes lett a bajnokságban. Radványi László U14-es edző, aki a női utánpótlás megalakulásakor is jelen volt a klubnál, így idézte fel a kezdeteket.
5: 2016-ban alakult meg a Pakson az utánpótlás, női utánpótlás. Ekkor kértek fel, hogy legyek az edzőjük. Nagyon emlékszem rá, hogy 26 fő volt az első edzésen, és 2 heten volt arra, hogy felkészítsük a mérkőzésre a lányokat. Hát sok lány akkor ismerkedett a futballal, viszont voltak olyan lányok, 7-8, akire tudtam építkezni, és akkor megalakult a csapat. Nagyon emlékezetes az első mérkőzésünk, a Posvári Rákóczi ellen futballoztunk, aki 16 lány fölsorakozott, és mi tudtak is focizni. Hát 20-0-ra kaptunk ki, de hát ez volt a legtöbb, és itt innentől kezdve csak fölfelé mentek.
1: Hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás futball az elmúlt 10 évben, folytatta Radványi László.
5: Hát hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás, mert akkor 2016-ban csak egy korosztály volt, az U18-as, és utána 1-2 éven belül már megalakult az U14-16-os korosztályok is külön edzőkkel, külön foglalkoztak a lányokkal, és így technikailag is többet tudtak fejlődni, mint nálunk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a női labdarúgás.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. május 27-ére szerdára ébredtetek. Itt járunk már a hét közepén. Nem tudom, hogy kinek volt tegnap hétfő érzése. Én simán nekiálltam a hétfő délutáni tennivalóimnak kedd délután, lévén, hogy rövid hetünk van, ez kissé megzavarhatott párunkat, de remélem, hogy mindenki örül, hogy már a hét közepén járunk, én nagyon jó munkanapot kívánok mára is, és természetesen azoknak, akik a jól megérdemelt szabadságukat töltik a pünkösdi rövid héten, azoknak nagyon jó szabadságolás, nem tudom, miért keltetek korán, reggel 6 óra után járunk, és már most érezni a levegőben, hogy jó meleg lesz ma is. Tegnap nagyon sokan panaszkodtak, hogy hú de nyár lett hirtelen május végén, úgyhogy mindjárt kezdjük is az időjárással. Én Strasser Andi vagyok, és ma reggel én hozom az élesztőt. Sok vendég érkezik ma hozzám, és nagyon klassz témáink lesznek, de mindenek előtt lássuk tehát, hogy hogyan öltözködjetek, és mire készüljetek. Tegnap 30 fok volt, és a tegnapi előrejelzés szerint ma akár 35 is lehet. Paksra egyébként 32 fokos maximumot ígértek, de úgy, hogy még este 6 órakor is 30 fok lesz az előrejelzés szerint, úgyhogy abszolút nyár melegre készüljetek. Ami pedig a hidegfrontot illeti, mert hogy sokan emlegették már tegnap is, hogy no, de hát jön a hidegfront. A hidegfront az jön, csak még nem ma napközben ér ide. A mai napra Vas megyére adtak ki riasztást a hevesebb zivatarok miatt, és a hevesebb széllökések, erősebb széllökések miatt, úgyhogy nyugat felől érkezik valóban egy hidegfront, ami olyan 25 fokra is lehűtheti a levegőt, de ez térségünkben inkább csak a holnapi napra érkezik meg, úgyhogy ezzel kell számolnotok, a mai napon még forróság lesz. Egyébként a meteorológiai előrejelzés azt mondja, hogy napközben azért már itt a mi térségünkben is feltámadhat a szél, de egyelőre nagyon meleg lesz, ami pedig a csapadékot illeti. Egyébként ezt a hidegfrontot nem jósolják kiadós csapadékkal, hanem csak egy kis locsolással. Mindeközben már tegnap is arról szóltak a hírek, hogy nagyon sok felé másként alakul az időjárás Európa szerte, mint ahogy azt általában megszoktuk, például soha ilyen meleg nem volt még májusban Angliában, mint a hétfői napon, közel 35 fokig melegedett a levegő Londonban. Ez még júliusban is kirívónak számítana, nem hogy május végén az északi országban. Szóval nem csak nálunk fordulnak elő szélsőségek, de ezt már megszoktuk az elmúlt években. Szóval ennyit az időjárásról, ami pedig a mai vendégeimet illeti. Reggel 7 órára érkezik hozzám, hogy odaérjen időben 9 órára a parlamentbe Cseh Tamás országgyűlési képviselő. Eldőlt, hogy milyen bizottsági munkákban vesz részt, és erről fog nekünk beszámolni, és ezen kívül arra kértük, hogy azért valamiféle parlamenti élmény beszámolóval éljen, illetve nyíljon a számunkra, hiszen abszolút de belevetette magát a gyors kormányalakítás után a Tisza frakció a munkába, és az is nagy kérdés, hogy vajon a szokás szerint június 15-én lesz egy kis leállás, ugye általában tavaszi és őszi ülésszak jellemzi a parlament munkáját, vagy most egy kicsit kitolódik ez a történet, csak hogy úgymond dolgozni tudjon a kormány. Persze egy-két aktualitásról is szót ejtünk majd, hiszen tegnap Magyar Péter este bejelentette, hogy a mai nappal felmenti a TEK vezetőjét, Tamás pedig, Cseh Tamás évekig volt a rendőrség alkalmazottja, nyilván kíváncsi vagyok rá, hogy például erről az ügyről mi a véleménye, mint ahogy a fizetéscsökkentések témáját sem hagyjuk majd ki. Úgyhogy Tamás lesz a vendégem 7 és fél 8 között. 7:30 és 8 között egy nagyon érdekes tudományos témával fogunk foglalkozni, ha már ma este jövök újra a tudományos műsorunkkal. 2026-ban, vagyis ebben az évben 100 éves a modern televíziós rendszer szabadalma, és kevesen tudják, hogy magyar feltaláló nevéhez fűződik. Sipos László villamosmérnök lesz a vendégem ebből az alkalomból, és egy nagyon érdekeset és jót fogunk 7:30 után erről beszélgetni. Negyedik helyen zárta a szezont az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es kosárlabda csapata. Ebből az alkalomból reggel 8 órára Ellingsfeld János csapatkapitány érkezik, és hát arra fogjuk kérni, hogy értékelje a szezont. Nagyon várom ezt a beszélgetést is, és nagyon örülünk tulajdonképpen a csapatnak, bár az a bronz szépen csillogott volna, de ezt majd ki fogjuk vesézni. És 8:30 után egy érdekes témával jövünk, folytatódik a Fuss az árva babákért program sorozat, ezúttal ugyan Budapesten, nem vételkörzetünkben, de a szervezők azt tervezik, hogy itt Pakson és környékén is szerveznek majd ilyen futást. Hogy miről van szó, azzal a főszervezővel, Nyilka Ildikóval beszélgetek majd, akit egyébként pár évvel ezelőtt bemutattunk itt a Paksi frekvencián, annak idén a Fortuna Rádióban, amikor a Plüss Kommandóval a Szekszárdi Kórháznak babafészkekre gyűjtöttünk, úgyhogy így néz ki majd a reggelünk, és hát természetesen, mivel 9 óra után megérkezik Takács Nagy Vivi kolléganőm, szerintem nem hagyjuk ki a hétvégi Berezki koncertnek a kivesézését, úgyhogy nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze a zenéket is szállítom, Dua Lipával folytatom. Nagyon jó vételt mindenkinek!

0: Gáspár Laci vadonatúj slágere, a Tavasz című dal, amely ugyan berobbant idén tavasszal, de idén tavasszal a nyár is berobbant, úgyhogy majd jövő márciusban örülünk ennek a dalnak. Nagyon meleg lesz a mai napon is, de jön majd egy kis lehűlés, miközben egyébként a rövid hetünkön, így már a szerdai napon is nagyon sokan készülhetnek a hétvégére, nem feltétlenül csak a gyermeknapi programok miatt, ugyanis Budapesten egészen más program miatt lesz. Hát úgy mondják, hogy igen nagy felfordulás, felbojdulás, és lehet közel 4000 rendőr, és kétszer akkora reptéri forgalom, lezárások és felfordulás lehet a Bajnokok Ligája döntőjén szombaton, mint ahogy azt megszoktuk. Ugye ezen a hétvégén szombaton Budapesten rendezik meg a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája döntőjét, a Paris Saint-Germain és az Arsenal fog összecsapni, és ugye hát azért itt rendezik meg, mert egészen egyszerűen az Európai Labdarúgó Szövetség a Puskás Arénára szavazott a pályázaton. Egyébként a döntés mögött állítólag elsősorban a stadion modern infrastruktúrája és az elmúlt évek sikeres nemzetközi rendezései állnak. Hát reméljük, hogy sikerül jól megrendezni a BL döntőt, amelyre állítólag csak az Arsenal szurkolói közül 17 ezren vásároltak jegyet úgy, hogy az információk szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, tehát majd itt szeretne valamilyen módon szurkolni, akár egy helyi kocsmában, és majd aztán részt venni valamiféle buliban, ahol örülni lehet. Egy biztos, többek között ugye arról is szólnak a hírek, hogy mind a Paris Saint-Germain, tehát a párizsi csapat, és a londoni Arsenal szurkolói is, hát híresek arról, hogy rendbontóak, tehát jellemző rájuk a rendbontás, így fogalmaz a Telex cikke is. Egyébként a Hősök terén alakítanak ki egy szurkolói zónát, és emellett két külön szurkolói zóna lesz még a két csapat rajongóinak külön-külön. Az Arsenal drukkerek a Városligetben, a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók pedig az MTK Sportparkban szurkolhatnak, tehát igyekeznek a szervezők is egy kicsit távolabb tenni őket egymástól. Ami a repülőteret illeti, a Budapesti Airport ZRT vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalomnak egyébként a duplája. Ezért ideiglenesen megnyitják a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináját is. Egyébként ide érkezik majd az összes londoni járat, így a kereskedelmi járatok is, mivel ennyi gépparkolását másképp egyszerűen nem lehet megoldani. Aztán nyilván a repülőtérről be kell majd jutni a Puskás Arénához, illetve a városba, úgyhogy hát nem tudom, hogy bárki is tervezette budapesti utat szombaton vagy hétvégén, jól gondolja meg, hát az egész hétvégén jellemző lesz az, hogy a BL döntő miatt nagyobb lesz a tumultus Budapesten, hiszen nyilván a szurkolók itt is fognak aludni. Útlezárások is lesznek majd a városban, ezzel is számolni kell. Egyébként pedig nyilván óriási a készülődés Magyarország részéről, hiszen az UEFA Bajnokok Ligája döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye. A tavalyi döntőt 148 millióan látták a tévében, többen, mint az amerikai Super Bowlt, pedig hát arról is vannak szép számok, és hát a rendőrség már egyébként állítólag egy éve, tehát a magyar rendőrség egy éve készül az Európai Labdarúgó Szövetséggel, az UEFA-val közösen a sportesemény biztosítására, úgyhogy jó kis móka lesz. Ennyit a hétvégéről és Budapestről. Egyéb témákkal is jövök majd a félhetes hírek után.
1: Élesztő. Let's go.

0: órát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A bal-közép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. Vádat emelt a szekszárdi járási ügyészség egy 42 éves férfi ellen, aki fenyegető üzenetekben dróntámadást helyezett kilátásba egy szekszárdi szolgáltató cég ellen. Az ügyészség fogházbüntetést, közügyektől eltiltást és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását indítványozta az ügyben. Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 16:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel. A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület minden érdeklődőt vár szakköreinek kiállítására május 28-án csütörtökön 18 órától a Györkönyi Művelődési Házban, adta hírül Györkönyi község a közösségi oldalán. Az eseményen a látogatók többek között a papírfonás, a babamama horgolás és a naturkozmetikum készítő szakkörök alkotásaival ismerkedhetnek meg. Május 21 és 25-e között tartották a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált. A rendezvényen színes programokkal várták az érdeklődőket, kicsik-nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozást. Kóré Tőke és Patrícia férjével és kislányával érkezett a rendezvényre. Az egész család nagyon élvezte a programokat, ezt a 3 éves Lia is megerősítette rádiónknak.
2: Minden évben szoktatok jönni ide a Pünkösdi Fesztiválra?
3: Igen, ki szoktunk jönni minden évben, mert nagyon jól érezzük magunkat. Kislányom most már betöltötte 3 éves kort, így most már ő is nagyon élvezi. Úgyhogy igazából mind a 3 nap már így kijöttünk így este koncertezni.
2: És voltatok a gyerek részlegen is, a Vidám Parkban?
3: Ó, persze, hát
2: kipróbáltatok?
3: Nem lehet kihagyni.
2: És neked hogy tetszettek a Vidám Parkban a játékok, amiket kipróbálhattál?
3: Az ugrálóvár tetszett?
4: Igen.
2: Jó volt. Igen. Kipróbáltad az ugrálóvárakat?
4: Igen.
2: És a koncert milyen volt? Jó volt a zene?
4: Igen.
2: Az is tetszett?
3: Nagyon jó volt, igen.
2: Szeretsz táncolni?
4: Igen.
2: És énekelni is szeretsz?
4: Igen.
2: Azt a mindenit, de
3: nagyokat
2: jó.
3: Nagyokat bulizni, mondjad.
4: Nagyokat bulizni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Bruno Mars után 7 perccel járunk. Reggel fél hét után jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Május 27-én szerdán, és külön üdvözlöm a Hellákat ma. Hella neve napja van, de ma ünnepelhetnek a gyulák, a paszkálok, a pelbárt, a szörénke és a szörényke nevű kedves ismerőseitek és rokonaitok is. Azon a napon, amely nap egyébként nem mellesleg, a sürgősségi orvostan Európa napja. Állítólag maga a sürgősségi kifejezés esetén még mindig nagyon sokan azt gondolják, hogy soron kívüli azonnali vizsgálati lehetőséget kaphatnak, pedig a sürgősségi centrumok az életveszélyes azonnali beavatkozást igénylő eseteket hivatottak elméletileg ellátni. A diagnózis felállítására pillanataik vannak az orvosoknak, általában a súlyos állapotú betegeik életéért küzdenek a nap 24 órájában, szervezetten, csapatmunkában, ezért azért az ő munkájukat is igencsak érdemes elismerni többek között. Ezen a napon, amikor köszöntöm őket is, és a születésnaposokat is, akik együtt ünnepelnek például a világhírű sztárszakáccsal, aki Primetime és Emmy díjas is, egyébként 1975. május 27-én látta meg a napvilágot, vagyis ma 51 éves Jamie Oliver, aki egy angliai kis faluban nőtt fel, és állítólag, amikor már szakácsként fiatal korában, 21 évesen, 1996-ban szerepelt egy dokumentum műsorban, akkor figyelt fel rá egy televíziós producer, és 1998-ban indult a BBC-n a Főzzünk egyszerűen című sorozata, amely már kapásból a kezdetek kezdetén óriási sikeretet szert. Az ételek egyszerűsége, ahogy azt Oliver elkészítette, és ahogy beszélt mellé, és ahogy kommentáltam, az mindenkit levett a lábáról. Jamie Oliver tehát ma 51 éves, és ma születésnapos a mi Presser Gáborunk is, aki 1948-as születésű, a Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar előadó művész, zeneszerző, zongorista, érdemes művész, az egykori Omega és az LGT együttesek meghatározó tagja, a Víg Színház zenei vezetője nem mellesleg, Presser Gábor, aki ma 78 éves, és már 10 éves korában elkezdett a zenével foglalkozni, illetve a zeneszerzéssel, a gyerekkori sztoriát pedig nyilván nagyon sokan ismeritek, hogy állítólag amikor Budapesten a Dob utcában laktak az első emeleten, akkor felettük a másodikon Seres Rezső zeneszerző és zongorista lakott éppen, és hát Presser Gábor néha felment hozzá beszélgetni, aki ugye Seres lemezeket, kottákat mutatott neki, és minden nap állítólag 2-től 6-ig hallgatta a Szomorú Vasárnap különböző feldolgozásait, ami a környező lakásokba is áthallatszott, és Presser Gábor állítólag ezt örökítette meg később a Plafondal című dalában. Szóval Presser Gábor ma születésnapos, úgyhogy folytassuk egy LGT-vel, aztán hamarosan visszatérek egy-két nagyszerű programajánlattal. Ma estére volt, tehát ma délutánra volt tervezve Pakson a polgármesteri hivatalban az Alzheimer Café soron következő előadása, de értesítettek bennünket is a szervezők, hogy elmarad, illetve júniusra tolódik a rendezvény, de ezen kívül van más is, amit ajánlani tudunk, például a Paksi termelői piacot, amelyet ma fognak megrendezni. Szóval jövök egy-két ajánlattal hamarosan.

0: Ma van a születésnapja Presser Gábornak, 78 éves, a kiváló zenészünk és zeneszerzőnk, ebből az alkalomból játszottam LGT-t. 3/4 hét után pedig ránézzünk a program lehetőségekre. Rengeteg a program lehetőség ezen a héten. Nem csak a hétvégi nagy programok jönnek a gyereknappal az élen. Ugye a budapesti BL döntőt már kiveséztük fél hét előtt. Most lássuk a helyi programokat.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: Az egyik legfontosabb információ, hogy a mai napra tervezett Alzheimer Café technikai okok miatt elmarad az új időpont június 10-e. Pakson a polgármesteri hivatalban lett volna az előadás. Ami viszont nem marad el, az Kőhalmi Zoltán önálló estje, a Duma Színház Fejben dől el című estjével a stand-upos ma Paksra érkezik. 18 órakor kezdődik az előadás. Ma lesz a szokásos paksi kosártermelői és kézműves piac a Paksi piac téren. Délután 5 órától este fél hétig várják a termelők, a helyi termelők az érkezőket és vásárlókat. Tolnán pedig új kiállítás nyílik meg méghozzá pénteken, vagyis május 29-én Komjáti Tamásné Horváth Ágnes szövő, illetve népi ipar művész kiállításának megnyitója lesz pénteken 17 órától a Tolnai Művelődési Központban. Aztán

0: szombaton, május 30-án Silent Zone koncert lesz a Chiliben, Pakson az Eszivel szemben, a kerthelyiségben. Harmad Gabi kolléganőnk énekesnőként mutatkozik be minden egyes alkalommal a Silent Zone bandán belül, úgyhogy ide is mindenkit szeretettel várnak, és hétvégén jönnek a gyermeknapi programok. Szombaton lesz a Paksi Gyereknap az ASE sporttelepen, többek között 11-es rugóversennyel, Zapszalma együttes koncerttel, űrjátszóházzal, űrlabirintussal, a szokásos ugrálóvárakkal és meglepetés ajándékokkal délelőtt 10 órától. Dunakömlődön pedig vasárnap lesz gyereknap a sportpályán, a Dunakömlődi sportpályán. És még egy program, május 30-án szombaton rendezik meg a borongolás elnevezésű boros kalandozást a Bölcskei Pincefaluban. 5 kóstolóponttal és ebéd lehetőséggel is 13 órakor lesz a kezdés. Erre a programra ma délelőtt játék fog indulni, és egészen péntek délig fognak játszani a kollégák Vivi, Levi és Balázs belépőjegyekért, páros belépőjegyekért, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani. Ami még a hétvégét illeti, szombaton rendezik meg a 26. német nemzetiségi napot a 35 éves Roger Schilling zenekarral. A szokás szerint a Táncsics Parkban állítják fel a sörsátrat, ahol 15 órakor lesz a sátornyitás. Ezen a hétvégén szintén szombaton lesz a Vártól Várig futás, Simon tornya és Ozora, tehát a Simon tornyai vár és az Ozorai vár között. Aztán ezen a hétvégén pénteken és szombaton rendezik meg Tolna városnapját a Tolnai Hősök terén. A 4-es Street zenekar lesz majd szombaton a sztár fellépő este 9 órától. És Kalocsán is lesz gyereknap, méghozzá vasárnap az Érsek kertben délelőtt 9 órától.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm. Összeköt.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: közlekedj velünk!
1: Ma is számíthatok forgalomkorlátozásokra. Az M6-os autópályán délfelé, Bátaszék térségében a B és C jelű alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldal irányonként egy-egy sávon járható. Ezen kívül a Pécs felé vezető oldalon a Szekszárd-Gemenc csomópontnál burkolatfelújítás kezdődött meg, a 142-es és a 146-os szelvények között a külső és a lassító sávot is elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Budapest felé pedig, még mindig az M6-os autópályán, a 18-as kilométernél lévő Érd északi partterület csomópontot átépítik, ezért ott le- és felhajtani nem lehet. Ami szűkebb vételkörzetünket illeti, a 6-os főúton Hírt határában a 187-es szelvénynél útszűkület van a csomópontépítés miatt, mindkét oldalon ott ügyeljetek, az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es szelvénynél még mindig útépítés miatt van félpályás útzár, a 135-ös és a 142-es szelvények között Dusnok és Sükköst között, valamint a 187-es és a 189-es szelvények között is napközben híd- és átereszjavítást végeznek. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 51-es szelvények között útépítők dolgoznak, mozgó terelés mellett ott is legyetek figyelmesek.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah libanoni síita milícia dróntámadásainak fokozódása miatt. Az MTI értesülései szerint a szigorítások keretében szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra, amit az izraeli hadsereg polgári védelmi alakulata jelentett be. Egy héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek hétfő este adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni, de meggyőződése szerint az időpontnál fontosabb, hogy az új szervezetet valós hatáskörre ruházzák fel, ne alakuljanak ki párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel, vagy ha igen, akkor azok csak segítő párhuzamosságok legyenek. A kormányfő felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
5: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. és így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikából.
4: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
6: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta, a tesztet meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
4: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
6: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
7: Többi? Mindannyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt
4: igen?
7: A legnehezebb.
4: Május 21 és 25-e között tartották a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált. A rendezvényen színes programokkal várták az érdeklődőket, kicsik-nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozást. Kóré Tőkés Patrícia férjével és kislányával érkezett a rendezvényre. Az egész család nagyon élvezte a programokat, ezt a 3 éves Lia is megerősítette rádiónknak.
8: Minden évben szoktatok jönni ide a Pünkösdi Fesztiválra?
9: Igen, ki szoktunk jönni minden évben, mert nagyon jól érezzük magunkat. Kislányom most már betöltötte 3 éves sport, így most már ő is nagyon élvezi. Úgyhogy igazából mind a 3 nap már így kijöttünk így este koncertezni.
8: És voltatok a gyerek részlegen is a Vidám Parkban?
9: Ó, persze, hát
8: kipróbáltatok?
9: Nem lehet kihagyni.
8: És neked hogy tetszettek a Vidám Parkban a játékok, amiket kipróbálhattál?
9: Az ugrálóvár tetszett?
10: Igen.
8: Jó volt. Kipróbáltad az ugrálóvárakat?
10: Igen.
8: És a koncert milyen volt? Jó volt a zene?
10: Igen.
8: Az is tetszett?
9: Nagyon jó volt, igen.
8: Szeretsz táncolni?
10: Igen.
8: És énekelni is szeretsz?
10: Igen.
8: Azt a mindenit, de jó.
9: Nagyokat bulizni, mondjad.
10: Nagyokat bulizni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahová megérkezett első vendégem, Cseh Tamás országgyűlési képviselő, mielőtt elindul a parlament felé, egy gyorsat beszélgetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok én is.
1: Köszönöm. Hányadik parlamenti napod lesz? Kiszámolja.
2: Igen, egyrésztről, másrésztről az ötödik ülésnap lesz, a tavaszi ülésszak ötödik ülésnapja. Nekünk már a tizenvalahanyadik.
1: Tegnap egyébként nem tudom, hogy hány órakor érkeztél haza, igen későn láttuk a posztodat, hogy bejelentkeztél a parlamentből, hogy ez a nap is eltelt, de azért nem annyira későn ért véget.
2: Hát nem sokkal előtte értem az haza, igen. Még a parlament ülésnap után volt egy gyors megbeszélés a frakcióba, illetve utána maradnak még azok a reakciók, azok a kapcsolattartás, amik ugye elmaradnak napközben, mert a plenáris ülésen nem illik felvenni a telefont.
1: Későn értél haza, erre akartam kiukadni, de hát elkezdődött a munka, elkezdődtek ezek a napok. Elsősorban azért invitáltunk a rádióba egy gyors interjúra, mert eldőlt, hogy milyen bizottsági munkákban fogsz részt venni, és erre nagyon kíváncsiak vagyunk.
2: Hát az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez a munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra, hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a Gazdasági és Energetikai Bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
1: Paks 2-t nyilván értjük, és az energetikát értjük, a rendészet pedig nyilván a korábbi rendőri munkát kapcsán jön. Egyébként pedig, ha már az energetikát említetted, Kapitány István ugye Tóth Andrást nevezte meg a Paks 2-ért felelős államtitkárnak. Vele milyen lesz a kapcsolatod? Nagyon várjuk egyébként, nem tudom, hogy van-e reális esély arra, hogy meghívjuk egyszer őt ide a Paks FM stúdiójában?
2: Hát a meghívásra van, hogy el fog-e jönni, az egy más kérdés. Nyilván nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. A kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére.
1: Tehát most kimondottan Paks 2-re gondolsz?
2: Én ezt egybe kezelem, tehát Paks 1, Paks 2, és aztán azon belül nagyon sok altéma van, mert mindegyik megér akár egy egész tárgyalási napot külön-külön is. De igen, tehát ez a két projekt együtt Tóth András és köztem egy folyamatos kommunikáció tárgya.
1: Viszont attól, hogy paksi vagy, még nem vagy energetikai szakértő, tehát gondolom itt a személyes kapcsolattartásban lehet neked erősséged az, hogy akár Paks 1 vagy Paks 2 vezetőivel, vezérigazgatóival őket tudnád valahogy képviselni, nem tudom mi erre vonatkozólag a terv, vagy történtek-e már találkozások, megbeszélések?
2: Hát nagyon sok találkozáson és megbeszélésen vagyok túl Paks 1, Paks 2 prominens tagjaival. Nagyon nagy öröm számomra az a nyitottság és az a fajta befogadás, ahogy mint nem energetikai szakembert beengednek maguk közé. Nyilván egy országgyűlési képviselőnek a feladata kettős. Az egyik az, hogy egyfolytában mérlegelje és vizsgálja azt, hogy azok a döntések, amik megszületnek, azok a választókerületre nézve milyen következményekkel, inkább azt mondom, milyen előnyökkel járnak, és ezeket minél jobban aknázzuk ki. A másik pedig az, hogy visszafelé vinni azokat az információkat, hogy a szakma hangja az mindenképpen a politikában egy megfelelő súllyal megjelenjen. Ne születsessenek csak politikai alapon döntések, hanem igenis a legszigorúbb szakmai protokollok alapján szülessenek meg, és szerintem jó döntések fognak születni.
1: Ebben nagyon bízunk, de egyébként, ha már így említetted, hogy nagyon sok megbeszélésen és találkozom vagy túl. Hát egy külön kérdés, hogy hát most, hogy már te vagy az országgyűlési képviselője a Tolna 03-as körzetnek, 56 ezer embert képviselsz, lesz neked apparátusod, titkárnőd, irodát, hogy lehet téged elérni? Mert eddig ugye hívjuk a Tomit, és akkor majd a Tomi visszahív, és hát ugye eljön az a pillanat, amikor egyszer 56 ezer embert kéne visszahívni. Most nyilván ez erős túlzás, mindenkinek az elvárása ugyanaz, hogy a régi cimborát szeretné elérni, és ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz, és ezt nekünk is meg kell érteni.
2: Hát egyik oldalról örülök minden régi cimborának, hiszen ezek tartanak a földön, és azt gondolom, ezek az emberek tartanak a megfelelő úton, hogy az ember ne szálljon el, és ne gondolja magát többnek, mint ami. Másik oldalról igen, egy technikai korlátja van ennek az egésznek, hogy egy nap 24 órából áll. Akkor kezdjük az apparátusnál, egy asszisztensem már van, őt Márton Szemeti Melindának hívják, egy belecskai hölgy, tehát a választókerületben lakik, de nem ezen a részén. Én ővele ugye a Tisza mozgalomban ismerkedtem meg, és dolgoztam vele és a férjével együtt. Melinda egy közgazdász végzettségű hölgy, az állami igazgatásban dolgozott korábban, egy kiváló asszisztenciám, és ő már fogadja ezeket a telefonhívásokat, e-maileket, messenger üzeneteket, szignál üzeneteket, WhatsApp üzeneteket és leveleket, amiket kapok, és ő igyekszik kordába tartani a naptáromat. Elsősorban, ami a legkézenfekvőbb módja a kommunikációnak, aztán egy e-mail cím, amit meg is adnék, nagyon egyszerű, mert végig csupa kisbetűvel egybeírva, cseh tamas@magyartisza.hu, tehát végig csupa kisbetűvel és egybeírva ezeket a szavakat. Itt biztos, hogy rövid időn belül találkozok a felvetéssel, vagy a javaslattal, vagy a véleménnyel, vagy a helyzettel, amit az emberek megosztanak. Nagyon sokan már aktívan használják is. És ezen kívül természetesen én nem fogok elszaladni senki elől és semmi elől. Kicsit furcsa, hogy a múltkor például a unokámmal a Barátság utcából az Ürgemezei Csúszda Parkba 2:10 tartott kiérni. Ezt főleg ő reklamálta meg, hogy még soha ilyen lassan nem mentünk. Hát van ez így, de igen.
1: Ennyien állítanak meg.
2: Igen, nagyon élvezik. Én sem vagyok szomorú miatta, mert azt gondolom, hogy a lehető legmélyebb merítésből tud az ember a legjobbat kihozni, tehát a legtöbbet tudni, a legjobban ismerni mindenkinek a véleményét, a problémáját. Úgyhogy hát alapvetően ezért ajánljuk ezt az e-mail címet, hogy egy kicsikét akkor tudjunk azért legalább elődolgozni.
1: Lesznek majd fogadó óráid egyébként, vagy van a hivatalos telefonszám, hol lehet majd ezeket fellelni, a Facebook oldaladon még nem láttam.
2: Akkor ott is közé tesszük majd. A telefonszámom egyébként nem változott, tehát Aha. Ez a merész kísérlet arra, hogy igenis maradjak elérhető. Fogadóráim vannak, lesznek, én ezt majd igyekezünk egy intézményes rendszerbe terelni, de attól függetlenül tényleg én azt szeretném, hogy mind a 34 település összes lakója érezze azt, hogy az ember nem azért ment el a parlamentbe, hogy aztán 4 évig ne találkozzunk, illetve nem csak a települési rendezvényeken szeretnék egy pörkölt erejéig megjelenni. Emellett egy iroda kiválasztása is folyamatban van, ez nyilván Pakson lesz a célszerűség kedvéért, bár ahogy elnézem így a táncrendet, az ember esetleg lepakolni, meg egyet szusszani fog bemenni az irodába, mert egész életét a terepen, illetve a parlamentbe fogja tölteni.
1: Nyilván az is nagyon érdekes kérdés, hogy érezted magad, amikor a parlamentbe már úgy léphettél be, ahogy beléphettél, de rengeteg más aktualitás van. Engedj meg, hogy rákérdezzek arra, hogy ugye ahogy elkezdtétek a munkát a Tiszával, illetve Magyar Péter miniszterelnökként, a hangsúlyok ugye a hatékonyság mellett a költségcsökkentésen van, a racionalizáción van, tegnap és a parlamentben Magyar Péter mindenekelőtt első felszólalásában erről beszélt egy 20-30 percen keresztül, és ezt magyarázta, amikor például az ő fizetésének, vagy egyáltalán a kormánytagok, képviselők, polgármesterek fizetésének a csökkentését bejelentette. Erről ti tudtok? Tehát ezt egyezteti a frakcióban?
2: Igen, tehát a döntéseknek van egyszer egy előkészítő része, ahol mindenki a tudása legjavát beleadja. Nyilván a Tiszán belül is 141 fős frakcióról beszélünk, elengedhetetlen, hogy úgynevezett kabinetekbe tömörüljünk, tehát mindenki az hozzáértésének megfelelő kisebb csoportba tagozódik ilyenkor, és akkor a döntések, amiket maga a frakció hoz, azok pedig ugye közösen kerülnek elhatározásra. Tehát mi tudtunk erről, vállaltuk. Ugye ebben a költségcsökkentésben egyetlen szó összpontosul, a szolgálat, hogy mi nem másra, mint szolgálatra jelentkeztünk, és egy szolgálatként fogjuk azt fel, amit az elmúlt 4 évben fog történni. És hát ezt azzal kellett elkezdeni, hogy az ország valós költségvetési helyzetéhez igazítjuk egyrészt az illetményeket, másrészt pedig a országgyűlési képviselői munkához kapcsolódó juttatásokat.
1: Ugye Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy bruttó 3,8 millió forint lesz a fizetése. Korábban Orbán Viktori bruttó 7,8 millió forint volt. Te tudod már azt, hogy a te fizetésed hány százalékkal lesz kevesebb az előző országgyűlési képviselő Suli Jánoshoz képest?
2: Tehát ugye egyrészt ez úgy indul ez a számegyenes, hogy az köztársasági elnök fizetése lesz a legmagasabb, és aztán hozzá képest szépen jövünk lefelé, egészen az országgyűlési képviselő alapfizetésig. Ez az illetmény alap, ez 15%-kal lesz kevesebb, mint az elődeimé. Ezen túl van még egy olyan fajta korlát, hogy kíméletlenül oda fogunk figyelni arra minden országgyűlési képviselő esetében, hogy nincsen titulus halmozás. Tehát nincs az, hogy valaki 3-4-5 bizottságnak is a tagja, vagy a tisztségviselője, és ezen kívül felügyelőbizottságokban és kuratóriumokban és egyebekben még-még kvázi pusztán az anyagi előnyökért ott van, mert hogy ennyi fajta munkát egy ember nem tud ellátni azon a hatékonyságon, ahogy azt mi szeretnénk. Úgyhogy ez további költség és jövedelem csökkenést jelent, nem probléma. Minél több szakember kerüljön be ezekbe a pozíciókba, akár a parlamenten kívülről is, és tényleg mindenki azt érezze, hogy ez egy szolgálat, amit a köz felhatalmazásából és a köz érdekébe tesz.
1: Igen, mert ugye hangsúlyozva van a racionalizáció, és ott nagyon sokszor ugye van a képviselő fizetés, és van a keret, és én ezért percegettem, hogy lesz-e irodád, asszisztenciád, stb. Budapesti lakásbérlés, egyebek. Ugye nagyon sok minden kerül napvilágra, és látjuk át mi is, hogy mondjuk egy keretből a fizetés mellett miből gazdálkodtak, és milyen igényeik voltak a képviselőknek, vagy milyen lehetőségeik?
2: Hát a keret az 40%-kal lett levágva. Ugye ezt úgy kell látni, hogy a 4 év alatt összesen 200 milliárd forintba került volna a régi számítás szerint ennek a parlamentnek a működése. Tehát kifejezetten ezek a juttatások és az illetmény. Ebből a 200 milliárd forintból most a jelenlegi számítások szerint a mai értéken 50 milliárdot megspórol ez a TISZA intézkedés, ez a döntés, ami nyilván egy parlamenti döntésé fog majd válni. Tehát egy negyedével olcsóbb lesz ennek a 4 évnek a költségvetése, mint ahogy ezt eredetileg számolták. A illetmény mellé, tehát ami a juttatás, ugye ez egy keret, mire lehet ezt elkölteni. Én budapesti lakásbérlést nem veszek igénybe. A feleségemnek van egy budapesti ingatlana, ahova, hogyha ott szeretnék aludni, akkor vissza tudok térni. Van egy szolgálati autónk sem lesz, van egy üzemanyagkártya, amit használtunk, ennek is megvan egy racionális maximum értéke, amit havonta üzemanyagra el lehet költeni. Autót, sajátot használunk, illetve én bérelni fogok egy autót, mert kiszámoltuk, hogy körülbelül havonta 4-5 ezer kilométert fogok megtenni. Ez ugye azt jelenti, hogy hetente minimum 3-szor, de lehet, hogy 4-szer kötelező parlamenti jelenlét miatt fel fogok utazni Budapestre, illetve hát amit én beállítottam, nagyon egyszerű volt, és most már mindenki tudja a TISZA frakcióban, hogy a Cseh Tamás a 70-30-as képviselő, ami azt jelenti, hogy 70%-ban a fókusz a választókerületen lesz, és nálam csak 30%-ot fog elérni a szakpolitika. Tehát hiába is van egy nagy szívóereje egyébként a parlamenti munkának, hogy el lehet benne veszni, épp úgy, ahogy a házban is el lehet tévedni, én mindig eltévedek, de nem fog ez a kísértés erősebb lenni, én ide tartozok, Tolna 03-ért vagyok felelős.
1: Ezt a 70-30-at még nem hallottam, képzeld el, de most aki nem hallotta, az is tudja, nagyon jó, nagyon tetszik, rohan az idő, és 9 órára a parlamentbe kell lenned, ezért is nagyon hálásak vagyunk, hogy eljött egy 2 rövid kérdést, hogyha át tudunk venni, lévén, hogy jönnek egyre másra, minden napon valami izgalmas bejelentés Magyar Péter részéről, és tegnap este jött ugye az a bejelentés, miszerint a mai nappal felmenti Hajdú János tábornok urat a TEK főigazgatói pozíciójából, és hozzátette a bejelentéshez, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, révén, hogy a rendőrségnél dolgoztál, kihagyhatatlan a téma. Mi fog történni? Összeolvad a rendőrség és a TEK?
2: Tulajdonképpen igen, de neki külső szemlélő számára talán így lehet a legegyszerűbben ezt leírni, ezt a folyamatot. nem szeretnénk semmilyen szervből, semmilyen testületből politikai bunkósbotokat képezni, illetve fent tartani a korábban ilyen célra használt testületeket. A TEC-nek alapvetően egy nagyon jó szakmai munkája volt, és egy szakmai munkája lesz. Ebben mindenképpen számítunk minden ott dolgozó kollégára. Tehát Hajdú János után senki nem lesz erőnek erejével elküldve ebből a szervezetből. Tehát mi igyekszünk mindenkinek megtalálni a rendőrség alapvető szolgálati felépítésén belül az őt és a munkáját megillető helyet. De a TEC-nek volt egy olyan funkciója, vagy egy olyan olvasata, nem is csak nekünk igazából, akik esetleg érintettek voltunk a TEC felderítő munkájába, tehát ilyen politikai célú adatgyűjtésben, hanem igazából az átlagpolgároknak is sokszor egy ilyen túlhatalom jutott az eszébe róla. Ezt nem szeretnénk, ezért szűnik meg a szuverenitás védelmi hivatal is azonnali hatállyal, több lépés is ezt a célt szolgálja. Tehát én azt gondolom, hogy akik a TEC-nél valódi rendőri munkát végeztek, ők biztosan meg fogják találni a számításaikat.
1: Hát nyilván ez azért fontos, mert Pakson is van a TEC-nek egy központja, egy centruma, nyilván ismerjük azokat, akik ott dolgoznak, paksiak, nyilván a maguk módján szeretik a munkájukat, elvégzik tisztességgel, tehát nyilván nem mindegy, hogy munkanélkülivé válnak, vagy lesz lehetőségük máshova, vagy másként integrálódni, vagy mondjuk mi lesz azokkal az ingatlanokkal, ahol a TEC eddig székelt, de hát akkor várjuk majd ezeknek is a döntéseknek a miértjét, és azt, hogy hová jut. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, az utolsó kérdés pedig, hogy hogy érzed magad a parlamentben, hogy érezted magad először, amikor beléptél, lévén, hogy először léptél be a parlamentbe, és rögtön képviselőként?
2: Igen, tulajdonképpen először beléptem, és akkor is eltévedtem, úgyhogy utána, amikor már belőttem a helyes irányt, illetve segítettek, rengeteg nagyon jó szándékú alkalmazottja van a parlamentnek, mindenben és mindenhol segítenek, az alaksortól kezdve az első emeletig, én bárhol fellelhető vagyok sajnos, és akkor, mikor már belőttem a célt, akkor utána az egy óriási élmény volt, amikor az a nehéz függöny, ami az üléstermet a külvilágtól elválasztja, ugye ez felemelkedik, és akkor belép az ember egy olyan térbe, ahol tudja, hogy akkor innentől kezdve nem az én, vagy nem a múltja számít, hanem a jövő és az egész országnak a sorsa is ott dől el.
1: Igen. Paks polgármestere Heringes Anita is volt országgyűlési képviselő, és tőle azt hallottam, képzeld, hogy tehát ő azt mondta, hogy a parlamenti alkalmazotti kör annyira professzionális, tehát akik évtizedek óta ott dolgoznak, és annyira jól teszik valá a képviselőknek azt, amit alá kell tenni, csak hogy említetted őket, hogy segítőkészek.
2: Nagyon.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, jó munkát kívánunk, jó utakat, balesetmentes, biztonságos utazásokat, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál rögtön,
2: köszönöm,
1: amikor
2: szépen
1: hívtunk. Cseh Tamással, országgyűlési képviselővel beszélgettem.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A bal-közép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből, írja az MTI. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 16:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel. Szombaton és vasárnap a kalocsai repülőtéren Legendák a levegőben elnevezéssel repülőnapot rendeztek. A kétnapos esemény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette. Több típusú merevszárnyú repülőgéppel és helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni, de látható volt az MB-339-es olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, és a Cmelac Z-37 modell is. A világ leggyorsabb ultrakönnyű gépe, a Sárk és a magyar fejlesztésű Magnus is jelen volt. A földön igazi majális hangulat volt, kölyök játszótérrel, katonai hagyományőrző programokkal, lángossal, sörrel, sült kolbásszal és kürtős kaláccsal. A gyerekek kedvencével, Süsüvel is találkozhattak a kilátogatók, és a magyar honvédséggel célba is lehetett lőni. A repülhető típusok közül ott volt a Bulldog, a Sárk, az AN-2, a Cessna 172, a Diamond 20, de volt sárkányrepülő, autogiro és Robinson 44 helikopter is. Vécsei Mihály főszervező, a médiából ismert egykori sportriporter nyilatkozott rádiónknak a kalocsai repülőnapon.
3: Itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér. Ugye most másodszor vagyunk már itt a kalocsafogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt mi pilóták annyira bennünket nem zavar utasokat. Az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert fölszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többsége az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paks, a Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a lehetőségekkel, amit ez a repülés vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, az AN-2-es, a dupla fedelő, akit sokan ilyen permetező repülőnek ismernek. Itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, azt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néz neki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Sárk.
2: A repülőnap tavasztól őszig az ország több pontján megrendezésre kerül, folytatta Vécsei Mihály főszervező, aki azt is elmondta, hogy nyáron jubilálnak is.
3: 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot, és én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába, ilyen pilóta növendéknek, ugye majd 2026-ban, májusában itt Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén július közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk rádiós, tévés témákkal, és annak ellenére, hogy egy picit televíziózni fogunk, mégiscsak a rádióról is fogunk beszélgetni, mert mostani vendégem azt mondta nekem tegnap este, hogy minden a rádiózásból indult. Sipos László villamosmérnököt köszöntöm, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Abból az alkalomból invitáltunk a stúdióba, mert 2026-ban 100 éves a modern televíziós rendszer szabadalma, és kevesen tudják, hogy magyar feltaláló nevéhez fűződik. Rólad pedig nem tudom, hogy mindenki tudja-e, erőműves körökben is, vagy a baráti kollégális köreidben, hogy annak idején a távközlési műszaki főiskolán tanultál, a nyári gyakorlataidat már a magyar televíziónál töltötted, közvetítőkocsikon dolgoztál, és a szakdolgozatod is a híradás technikával függött össze.
2: Hát egy kicsit korábbról kezdjük, mert egy bábolnai kisfiú, amikor könyvtárba sokat látott, sokat olvasott, akkor első pillanatra könyvtáros szeretett volna lenni, és miután egy matek versenyt megnyert, akkor a szülők meg a matek tanár átirányította az én életemet, és nem bánom meg, mert mind a kettőt használom, mind a történelmet, tehát mind a bölcseletet, mind a technikai dolgokat, de Székesfehérváron végeztem, és nagyon nagy köszönettel tartozok minden olyan tanárnak, aki annak idején megtanított mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli irodástechnikára, és utána következett a 4 év. Tanulmány után kiváló eredménnyel végeztem, egyből bejutottam a távközlési műszaki főiskolára, és ahogy mondtad, első pillanattól kezdve a televíziózás érdekelt, és miután akkoriban még nem volt internet, az egyetlen egy olyan információforrás volt az, ami képeket is rendelkezésre bocsátott, és már akkor megtudtam a televízióba dolgozóktól, bizony-bizony ez egy magyar találmány. Ugyan akkoriban, a 80-as években minden Franciaországból vásárolt a magyar televízió, de azt mindenki tudta, hogy ezek a francia készülékek eredetileg amerikai készülékek voltak, és ezen amerikai gyártmányú kifejlesztett készülékek mind visszavezethetők Tihanyi Kálmához, aki egy felvidéki magyar volt, aki hihetetlen karriert futott be, csak sajnos elég hamar 1947-ben elhunyt. Ez nagy fájdalma a műszaki tudománynak, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni. De ha most élne, nagyon meglepődne, mert ez volt többek között az álma, hogy a rádiózás közben lehessen látni azt a szemét, aki éppen beszél, lehessen látni relikviákat, például meg lehessen mutatni, hogy van a kezében egy könyv, igen, egy bármilyen okirat, és bizony, amikor ő eljutott odáig, hogy 7 éven keresztül végig elemezte az akkor megvalósult, vagy megvalósulni látszó technológiákat a kép továbbítására, akkor rájött arra, hogy nagyon sokan, mondhatni szinte mindenki, vakvágányon van, mert olyan technikai eszközre tették fel többen az életüket, a szeléncellákra, amelynél nem számoltak azzal, amivel egy fizikus és mérnök végzettségű Tihanyi Kálmán számolt, hogy véges a kapacitása. Ez maximum egy statikus, egy állókép továbbítására alkalmas. A telefaxot mindenki ismeri. A telefaxnak az első kísérleteinél még teljesen megfelelő volt a szelén, mert statik

0: az gyakorlatilag az ő találmánya volt. És ez 100 éves.
1: Így van, és hát visszatérve az álmára, csak ott Anyi Kálmának az álmát említetted, ez a látom is, amit hallgatók. Mutattál-e egy fényképet, rengeteg papírt hoztál magadtal, hogyha újra megmutatnád nekem, meg majd megmutatjuk akkor a kamerának is. Tehát ezen egy olyan korabeli... Hát ezt nem fénykép, inkább rajz van, igen. Egy olyan, egy jobb minőségű, egy olyan korabeli rajz van, nem is fotó, a Jövő rádiókészüléke 1928. júliusában jelent meg a Tolnai világlapja?
0: Tolnait nem a Tolna megyét kell érteni, Tolnai volt a személy, és az ő világlapjáról van szó, igen. És ha felolvasnád ezt a szöveget, nagyon érdekes a kép alá, kép aláírás, ugyanis ezt bárki le tudja venni az internet segítségével, ezt a Tolnai világnapnak az összes kiadványát, és ezt megtaláltam.
1: Igen. A Jövő rádiókészüléke újabban mindinkább tökéletesedik a távolba látó készülék, és így kétségtelen, hogy nem sokára, írják ezt 1928-ban, a rádió előfizető nem csak hallani, hanem látni is fogja a távolból leadott műsort, híreket, képeket, és azért jó pofa egyébként a fotó, mert ez a régi nagy korabeli rádiókészülék előtt ül egy család, és a rádiókészüléknek van ugye egy képernyője. Hát ez egy picit másként valósult meg így a 21. században, de pontosan így van, ahogy mondott, hiszen most is videóra vesszük, ugye? Videóra képben közvetítjük a beszélgetésünket. Nagyon tetszik, képzeld el, én ezt még sose láttam.
0: Hát én láttam, nagyon régóta ismerem ezt a képet.
1: Nem tudom, hogy egy példány megtartatok-e, ez óriási, nagyon
0: másik
1: tetszik.
0: A
1: másikat ezt visszaadom, igen, a papírjaidat, közben itt próbálunk ki, és hát van itt még egy másik kincs.
0: Jó, arra majd
1: erre még visszatérünk. Na, tehát egyébként ez egy nagyon érdekes sztori, már csak azért is ez a 100 éves évforduló a televízió kapcsán, mert egyébként tényleg, hogyha valaki rákeres, hogy ki találta fel a televíziót, ugye ki találta fel a fokefét, ki találta fel ezt, ki találta fel ezt, valaki beírja, hogy ki találta fel a televíziót, nem egy szemét dob ki, és ezt hangsúlyozza is szinte minden fórum, hogy nem egy személyhez kötődik a televízió feltalálása, legalább három személy neve ott van, de Tihanyi Kálmán az első.
0: Igen, igen, igen. Nem volt ez mindig így, ugyanis
1: így azt, van, igen.
0: Azt tudni kell, hogy amikor Tihanyi Kálmán alkotott, akkor nem csak ezzel a témakörrel foglalkozott, ő már 16 évesen beadott találmányt, és a találmánynak az értékesítéséből végezte el a Budapesti Műszaki Egyetemet. Hmm. Tartott el, azok, meghalt a apukája, tartott el a család tagokat, tehát a testvéreit és az édesanyját. Tehát ő egy nagyon tehetséges fiatalember volt, és miután nagyon sokféle fajta dologgal foglalkozott, ez volt többek között az egyik, ezért nem talált tőkeerős magyar vállalkozást, aki az 1926-ban kitalált, majd 28-ban módosított, és mondhatnánk úgy is, ez az alapelveket nem változtatva, de finomítva az elképzelését, mind Magyarországon, mind Franciaországban, Angliában és USA-ban is szabadalmaztatta, tehát védettség alá helyezte. Most nagyon érdekes cikket találtam a cikkbe, gyakorlatilag a Nemzeti Újságnak a 1925. május 3-ai számába, ő már felvillantotta, sőt, mind a 18 szakembert, aki korábban foglalkozott ezzel a témakörrel, a gondolatait ismertette vázatosan, és mindegyiknek üzent, hogy ezek zsákutcák, tehát a szelénnel nem szabad a továbbiakba foglalkozni, és miután a védettség akkoriban is egy nagyon fontos dolog volt, csak felvillantotta azt az elvet, amit ő kitalált, és ez később, miután az amerikai televíziótársaság, az RCA szakemberei megismerkedtek, a párizsi, illetve a londoni emberei megismerkedtek az Európába már közismert Tihanyi Kálmánnal, meg a szabadalmával, ezért eljöttek Amerikába tárgyalni vele. És a tárgyalások eredménye volt az, hogy az általuk szintén komoly szakembernek számító orosz emigráns Zvorkint kérték meg, hogy ezt valósítsa meg, amit a Tihanyi megálmodott. Uh-huh. És miután a Zvorkin úgy gondolta, hogy beadhatja ő is ezt a szabadalmat, nem tudva, hogy 1926-ban már ezt levédett,

0: Magyarországon. Ezért az ő 31-es szabadalma 10-20 évig, pontos dátumot nem tudom, de mindenki a világon úgy tudta, hogy Amerikával egy orosz emigráns találta föl a spanyol viaszt, ami nem igaz, ami természetesen egy magyar professzor búvárkodása révén megtudott a világ, amit később természetesen megismerték, hogy mi volt. Még egy sztorit azért ide kell szúrni. 1926-ban hány évvel voltunk Trianon után?
1: Hú, nézzük csak, igen, 6 évvel.
0: Ebből következik, hogy a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságon már elnézést, kupi volt. Tehát elkeveredett az ő 26-os szabadalmi kérvénye, azzal érdembe senki nem foglalkozott, levéltári papír lett, ellenben a 28-as szabadalmi bejelentés már nem csak Magyarországon, és ez a lényeg, hanem Angliába, Franciaországon és USA-ba is védettséget kapott. Uh-huh. Tehát a 1931-es Dvorkin-féle szabadalom, az hát nem élvez elsőséget, mert az tulajdonképpen a Tihanyi Kálmán lenyúlásáról szólt. Jó, hát természetesen vannak, meg lesznek ilyen dolgok, próbálkozások, de a történelem igazat adott Tihanyinak. Ma már a szakmában mindenki tudja. Mondok egy példát. A Magyar Mérnöki Kamara Hírközlés és Informatikai Tagozata pár évvel ezelőtt úgy döntött, hogy két díjat ad ki. Az egyik a irodástechnika informatikai szakmában az műszaki alkotói díj. Tihanyi Kálmán nevét adtunk. A másik a társadalmi munka, meg általában az olyan munka, ami a közösségéről, az pedig egy postás mérnökről neveztük el. Most csak visszatérve a Tihanyi Kálmán, 2 évvel ezelőtt Tar János volt a Tihanyi Kálmán díjas. Ha valakinek nem ugrott be idáig, hogy a János, aki Szekszárdon dolgozik, mellesleg ugyanott végzett, ahol én csak az apukája terelte oda, ahová én végeztem, mert apukáját jobban ismertem. Az ő műszaki alkotásai, azok Magyarországon nagyon komolyak, és ezért 2 évvel ezelőtt, meg 2 évente van Tihanyi Kálmán, de idén is lesz majd novemberben. Ő volt a Tihanyi Kálmán díjas.
1: A Tar Kft-nek az ügyvezető, illetve a korábbi ügyvezető, a tulajdonosáról beszélünk, igen. Csak hogy mindenki beazonosítsa. Igen. Nagyon jó, hogy erre felhívtad a figyelmeket, meg fogjuk hívni.
0: Persze.
1: Egy portréműsorban ez fontos. Jó, tehát a lényeg az, hogy ugye 100 éve annak, hogy Tihanyi Kálmán magyar fizikus és villamos mérnök a teljesen elektronikus televízió alapjait lefektető szabadalmi kérelmét benyújtotta, és jól tudjuk, hogy a találmányát, a rádiószkópot az UNESCO 2001-ben a szellemi világörökség részévé is nyilvánította?
0: Igen, a világ emlékezete, az a pontos megnevezése, az hasonlóan, mint a világörökségi dolgok, a világörökségi részekben nagyon sok magyar épített környezet benne van, de a szellemi vagyonunk az azokból áll, hogy egy találmány, vagy mondok egy példát, egy technológia, csak gondoljon mindenki az egészségügybe Semmelweisre, vagy Ötvös Lórátnak a torziós ingájára. Tehát számtalan olyan dolog van, amiben mi magyarok novumok voltunk. És nagyon érdekes, hogy 2001-ben ez a nemzetközi szervezet Tihanyi Kálmánnak az 1926-os 43 oldalas dokumentumában, amihez csatolt 7 kiváló minőségű rajzot, mert rajzok is voltak. Ezt a dokumentum, amit az országos levéltár őriz, ezt védetté nyilvánított. Tehát ez ma már a világ emlékezetébe szerves része. És az első, tehát a magyarok közül az első dokumentum.
1: Igen. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk erről egy kicsit beszélgetni. Az utókornak kell mindig ezeket rendezni és tisztába tennie, és ez azt gondolom, hogy 100 év tekintetében is fontos, hogy újra beszéljünk erről, hogy mégiscsak egy magyar feltalálóhoz fűződik akár a televíziónak egy jelentős feltalálása vagy fejlesztése. Viszont, mikor beérkeztél a stúdióba, akkor átnyújtottál nekem egy sokadik papírt, és hát hát itt tulajdonképpen annak idején ugye a Paks FM elődje, a Fortuna Rádió első stáb tagjainak fényképe látható, és mondtad, hogy hát te ezt a 93-as fotót őrzöd, mert hogy neked szintén van ehhez kötődésed.
0: Hogyne. Az az egyszerű kötődés, hogy én mikor Paksra kerültem, 83-ban olvasom a Népszabadságot, hogy egy mérnököt keres Paks, aki irodástechnikához ért, akkor megbeszélve Andrával, a nejemmel, hogy akkor eljövünk Paksra, és itt fogunk dolgozni, élni, amit a mai napig nem bántunk meg, sőt, nagyon szeretünk Pakson élni. Akkor én másfél év üzembejző munka után Pónya József felkérésére én lehettem a atomerőmű első hírközlési osztályvezetője, hozzáteszem 27 évesen, nem volt olyan, a mai napig nem volt olyan osztályvezetője az atomerőműnek, aki önálló cégjegyzésre jogosult. Kértek tőle mintát is. Na és lényeg, hogy a Fortuna Rádió indulásakor két általam is nagyra becsült kollega, Bodi Zoltán, aki egyébként a PIR Kft. Egyik alapítója volt, Sajnovics Laci és a Balogh Pista mellett. Volt még egy kollega, akinek a műszaki alkotásait én támogattam, az újításait is figyelmmel kísértem, sőt biztattam, a Kovács Laci, aki annak idején megmutatta a terveket, hogy ő egy ilyen rádióstúdiót álmodott meg, tudok-e segíteni? És mondtam, természetesen, hogy ne tudnák segíteni. És akkoriban még nem voltak olyan dolgok, hogy hát, hogy úgy mondjam, munka megrendelő, meg kutyafüle lepapírozni mindent. Amikor azt mondták, hogy meg kell tervezni, meg kell építeni a sportcsarnokot, akkor mentünk és csináltuk. Uh-huh.
1: Igen,
0: és,
1: igen.
0: És nem azon gondolkodtunk.
1: Társadalmi munkában
0: így
1: akár.
0: Van. Irányított szabadidő.
1: Ja, bocsánat, igen.
0: Ez a lényeg, hogy irányított szabadidőben a Lacinak segítve, meg a Zolinak, meg az összes kollégának, és látom, nálatok is ki van téve az első fotó. Bizony. A bal felső sarokba. Itt indultatok, és itt én indult. A mai napig figyelmmel kísérem, és nagy szeretettel gondolok minden adásra, mert szerintem az, amit ti is, én is csinálunk, elnézést, hogy kollégaként igen, akarok nyugodtan bemutatkozni, de ez az ismeretterjesztés, ez a lényege, ennek az egésznek ez a lényege, az ismeretterjesztés, és minden olyan embert, aki részt vesz az ismeretterjesztésre, azok előtt megemelem a kalapomat.
1: Gyönyörű végszó, köszönöm, hogy itt voltál. 2026-ban 100 éves a modern televíziós rendszer szabadalma, és kevesen tudják, hogy magyar feltaláló nevéhez, Tihanyi Kálmán nevéhez fűződik. Erről beszélgettünk Sipos László villamosmérnökkel, aki többek között annak idején a Magyar Televízió közvetítő kocsiján is dolgozott. Máskor is gyere, amikor van ilyen izgalmas téma. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a lehetőséget. További szép napot mindenkinek.
2: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en. We'll be right back.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah libanoni síita milícia dróntámadásainak fokozódása miatt. Az MTI értesülései szerint a szigorítások keretében szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra, amit az izraeli hadsereg polgári védelmi alakulata jelentett be. Vádat emelt a szekszárdi járási ügyészség egy 42 éves férfi ellen, aki fenyegető üzenetekben dróntámadást helyezett kilátásba egy szekszárdi szolgáltató cég ellen. Az ügyészség fogházbüntetést, közügyektől eltiltást és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását indítványozta az ügyben. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
3: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikával.
2: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
4: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta a tesztet, meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
2: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
4: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
5: Szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt
2: igen?
5: A legnehezebb.
2: Duplán sikeres évet zárt a Paksi FC női utánpótlás szakága, az U16-os csapat ugyanis arany, míg az U14-es bronzérmes lett a bajnokságban. Radványi László U14-es edző, aki a női utánpótlás megalakulásakor is jelen volt a klubnál, így idézte fel a kezdeteket.
6: 2016-ban alakult meg a Pakson az utánpótlás, női utánpótlás. Ekkor kértek fel, hogy legyek az edzőjük. Nagyon emlékszem rá, hogy 26 fő volt az első edzésen, és 2 heten volt arra, hogy felkészítsük a mérkőzésre a lányokat. Hát sok lány akkor ismerkedett a futballal, viszont voltak olyan lányok, 7-8, akire tudtam építkezni, és akkor megalakult a csapat. Nagyon emlékezetes az első mérkőzésünk, a posvári Rákóczi ellen futballoztunk, aki 16 lány fölsorakozott, és még tudtak is focizni. Hát 20-0-ra kaptunk ki, de hát ez volt a legtöbb, és itt innentől kezdve csak fölfelé mentek.
2: Hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás futball az elmúlt 10 évben, folytatta Radványi László.
6: Hát hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás, mert akkor 2016-ban csak egy korosztály volt, az U18-as, és utána 1-2 éven belül már megalakult az U14-16-os korosztályok is külön edzőkkel, külön foglalkoztak a lányokkal, és így technikailag is többet tudtak fejlődni, mint nálunk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a női labdarúgás.
0: És most sporthírek a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol kosárlabdával folytatjuk, negyedik helyen zárta a szezont az Atomerőmű Sportegyesület férfi NB1-es kosárlabda csapata. Ebből az alkalomból Eilingsfeld János csapatkapitánnyal fogunk értékelni. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy eljöttél. Már ki vagy pihenve, vagy még fáradt vagy?
2: Hát még nem pihentem ki a szezon fáradalmait, majd az elkövetkezendő két hétben fogom ezt megtenni.
1: A következő két hétben. Jó, hát véget ért a szezon, negyedik helyen zártatok, nem jött össze a bronzmeccs. Ez nagy fájdalom a csapat számára? Mindig nagy fájdalom?
2: Hát igen, ez egy nagy fájdalom volt számunkra, hiszen tényleg meg szerettük volna szerezni a harmadik helyet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker lett volna. Sajnos itt a bronzmérkőzésen azért voltak problémáink, nagyon sokan megbetegedtek, illetve voltak is sérülten is vállalta a játékot, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy megtettünk mindent. Sajnos nem jött össze a Kaposvár, egy nagyon jó csapat, de sajnos nem sikerült azokat végrehajtanunk, amiket megbeszéltünk, illetve Kaposváron mind a három mérkőzést le tudtuk volna zárni, úgy gondolom, hiszen mind a három vereséget ugye Kaposváron szenvedtük el nagyon szoros csatába. Itthon pedig úgymond könnyebben nyertünk, kivéve a második mérkőzést, az is itt szoros volt, de meg lehetett volna ez a bronzérem, úgyhogy ez miatt csalódottak vagyunk.
1: Igen, ugye az ötödik mérkőzés a Kaposvár és az Atomerőmű között 73-66-tal végződött. Tavaly bronzosok voltatok, viszont nagyon érdekes volt a szezon, mert a szezon közepén, vagy hát a szezon közben, ha lehet így mondani, volt egy edzőváltásotok.
2: Igen, úgy gondolom, hogy ez az edzőváltás ez nagyon jól sült el számunkra, hiszen Kosztász érkezésével, ugye tavaly is jó volt az edző, hatalmas sikereket értünk el tavaly, sikerült visszakerülnünk ugye a top csapatok közé. Tehát Kosztász érkezésével hatalmas lendületet vettünk, a, jól emlékszem, akkor 11 mérkőzést nyertünk Zsinórba január közepe óta. Ez óriási dolog, úgy gondolom, tehát gyakorlatilag a gödörből jöttünk vissza, és úgy lettünk az alapszakaszban negyedikek, ez óriási siker, úgy gondolom, tehát ahonnan indultunk vele, ez tényleg 11-et nyerni Zsinórba, és nem is akármilyen ellenfelek ellen nyertünk, Szolnokon, Székesfehérvárat legyőztük, és nem is kis győzelmek voltak, tehát a Szolnokon nyertünk 40 pont, tehát ilyen nem is tudom mikor fordult elő, hogy valaki nyert volna ennyivel Szolnokon. Úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra, hogy egy ilyet tavaszt tudtunk produkálni, illetve a play-offba is ugye az első körben az Albát gyakorlatilag darabokra szedtük, de utána sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt elképzeltük. Nyilván az elődöntőben, rájátszás elődöntőben egy nagyon erős Szolnokkal találkoztunk. Ott is lett volna esélyünk, tehát a győzelemre, hiszen a hazai mérkőzést gyakorlatilag pár ponttal buktuk el, illetve a harmadik mérkőzést ott is, ha jól emlékszem, 2 ponttal. Tehát nagyon szoros mérkőzések voltak. Hát sajnos ez így alakult. Most ha így összességében nézem, akkor örülhetünk ennek a negyedik helynek, ha azt nézem, hogy honnan indultunk, de ha azt nézem, hogy milyen tavaszt produkáltunk, akkor meg viszont a harmadik hely az úgy gondolom, hogy az reális lett volna, hogy azt megszerezzük.
1: Ami az edzőtök visszatérését, ilyen értelme visszatérését illeti, ugye Kosztász Kleverakisról van szó, hogyha a következő szezonban is ő itt van, akkor mit prognosztizálsz? Mi a jövő áll a csapat előtt? Nyilván fontos az is majd, hogy kik jönnek, kik mennek, tehát játékos cserében mi történik, de mi az elképzelés?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Nyilván ott szeretnénk maradni a top csapatok között. Azért nehéz ezt megmondani, mert ugye, amit mondtad is, a játékosok jönnek, mennek, illetve a jövő évi edző is kérdéses még, hogy ki lesz az edző. Ezt nehéz megmondani, mert nem tudjuk, milyen játékosokat tudunk hozni, nem tudjuk, hogy milyen kerettel fogunk kiállni, úgyhogy ez majd a, gondolom, az elkövetkezendő 1-2 hónapban ki fog derülni.
1: Uh-huh. Amikor Kosztász visszatért, akkor egyébként a szurkolók úgy fogalmaztok rólatok, hogy nem is tudom most, milyen szót használtál, de úgy fogalmaztak, hogy megtáltosodott a csapat. Tehát amikor, főleg amikor jött ez a veretlen szezon, hogy egyszerűen nem lehetett az asét megverni. Fantasztikus volt tényleg. Mit gondolsz, mi volt ebben a szezonban igazán a csapat erőssége? Hát fel tudott újra pörögni?
2: Hát az előző edzőnél azért kicsit ilyen katonásabb volt a játék, és ott nagyon idegesen játszott a csapat, nem voltunk felszabadultak, ez Kosztász érkezésével ez gyakorlatilag felszabadult játékot hozott számunkra, illetve tényleg mindenki tudta hozni saját magát, tehát úgymond szabadabban mozoghattunk a pályán, és ez úgy gondolom, hogy ez jót tett a csapatnak, illetve lejött a csapatra az a feszültség, ami az előző edző által bennünk volt. Ugye sajnos a szezont azt nem várt vereségekkel kezdtük, ugye nyilván ez is rányomta a bélyegét arra, hogy a csapat ideges volt a folytatásban, de még egyszer mondom, ez az edzőváltás ez nagyon jót tett a csapatnak, hiszen mindenki felszabadultan tudott játszani, a játékunk is jobban összeállt, és ezért tudtunk ilyen jól szerepelni a tavasszal. Okay. Illetve azt ne felejtsük el, hogy a kupába megszereztük a bronzérmet, ez is egy óriási dolog, és a döntőbe jutás is nüanszukon múlt, hiszen ott is a Szolnokkal játszottunk az elődöntőbe, és tényleg ott is egy nagyon kiélezett csatába az utolsó másodpercekbe dőlt el gyakorlatilag, hogy a Szolnok kerül a döntőbe.
1: Abszolút, úgyhogy mindenképpen gyönyörű, így van. És ha már a játékosokat említettük, meg a jövésmenést, egyébként te azt tudod már, mint csapatkapitány, hogy kik jönnek és kik mennek? Ez mindig egy izgalmas kérdés, nyilván a szurkolói tábor előtt is.
2: Hát nyilván azt tudjuk, hogy kik maradnak, ugye azt nyilvánosságra is hozta az ASE. Azok, az, hogy kik jönnek és még kik mennek, azt abban én most nem látok bele, hiszen most csak hétfőn végeztünk a bajnoksággal, ez a szakmai stábnak a dolga, illetve az irodába dolgozóké, úgyhogy ez is el fog dőlni itt az elkövetkezendő pár hónapban.
1: De te, mint csapatkapitány, hogy láttad a csapatot? Tehát kik voltak azok, akik mondjuk sokat léptek előre az idényben, vagy lehet, hogy nem is profikus labdázóknál nem is illik ezt mondani, hanem tényleg kihozták a maximumot magukból, vagy Kosztász után mindenki kihozta?
2: Hát úgy gondolom, hogy Kosztász után mindenki ki tudta hozni magából a maximumot, illetve tényleg volt egy nagyon jó erőléti edzőnk is, aki a fiatalokkal tudott foglalkozni, ők is nagyon sokat fejlődtek. Ugye ez látszódott is például az U20-as mérkőzéseken, hogy Arnold Boti, a Nagy Dani, illetve a Kohi Erik is gyakorlatilag ledominálták az U20-as mezőnyt. Nyilván nem sikerült nekik döntőbe jutni, de ott is volt olyan, hogy egyik meccsen az egyik játszott, másik meccsen a másik, tehát sose tudtak az U20-as csapat, sose tudott teljes kerettel kiállni, ugye Géringer Gergő is kölcsönbe ment a PVSK-hoz. Ha ők is teljes kerettel állnak ki az U20-as mérkőzéseken, akkor úgy gondolom, hogy ott is most a döntőben lennének, és gyakorlatilag a bajnoki címért játszhatnának, de sajnos ez nem jött össze nekik. De mindenféleképpen ő fizikálisan nagyot fejlődtek, az erőléti edző folyamatosan foglalkozott velük, illetve egyéni képzésekre is jártak folyamatosan, külön dolgoztak, úgyhogy fejlődtek ebbe az évben.
1: Igen, hát a fiataljaitokat azért szeretjük többek között, mert amikor tényleg hazai nevelésű fiatalokat tesztek a pályára, és közöttetek vannak, hát ez elképesztő azért, akkor is, ha keveset játszanak, vagy egy-egy meccs végén, mindig nagyon hálás a közönség érte, és a saját nevelésű játékosok, hát az egy nagy szó, és nem minden klub mondhatja el magáról. A szezon legemlékezetesebb meccse, mit gondolsz számodra? Nehéz?
2: Ez jó kérdés. Nem, tavasszal nagyon jó sok meccsünk volt. Uh-huh. Hát talán, ami tényleg ilyen igazán ilyen flow-ba voltunk, uh-huh. Az úgy gondolom, hogy ez a Szolnok ellen idegenbeli mérkőzés volt, amikor 40 ponttal nyertünk. Hát az eszméletlen volt, hogy milyen dobások bementek meg, hogy ott milyen második fél időt produkáltunk, úgyhogy talán azt a mérkőzést mondanám. Uh-huh. De mondhatnék még egyébként párat, mert tényleg ez a tavaszi menetelés, ez
1: óriási volt. Egyébként milyen érdekes, tehát hogyha azt mondom, hogy a szezon legemlékezetesebb meccs, akkor olyan jut eszedbe, ahol nyertetek, nem olyan, ahol veszítettetek, és ráadásul nem is feltétlenül úgymond centimétereken múlott a dolog, hanem mondjuk, amikor sokkal nyertetek, az jut eszedbe.
2: Hát igen, mert Szolnokon nyerni, mondom, ott nem, igen. Hogy 40 pont, a pár ponttal is hihetetlen óriási dolog.
1: Volt. Igen, hihetetlen volt. Na, de mi a következő, ami eszedbe jut?
2: Hát mondhatnám itt például a kupamérkőzést is. Tehát ott óriási dolog volt szerintem, hogy tényleg ott a közönség és a csapat egymásra találta, nagyon sokan ellátogattak Paksról, és még az elveszített elődöntő is, azt mondom, hogy óriási hangulatú volt tényleg, amit a szurkolók leműveltek, és köszönjük nekik az egész éves szurkolást, mert tényleg nélkülük nem jött volna össze ez a nagy menetelés, és ezért is sajnálom, hogy a harmadik helyet nem tudtuk megszerezni, mert én ezt ajándékba tudtuk volna nekik adni, és együtt értük volna el, de ne legyünk elégedetlenek, együtt értük el ezt a negyedik helyet is, és köszönjük nekik az egész éves szurkolást, mert tényleg nagyon sokat segítettek nekünk.
1: Uh-huh. És ha azt kérdezem, hogy ki volt a szezonban a legkeményebb ellenfél, akkor a Szolnok vagy a Kaposvár? Vagy mondasz egy harmadikat? Most nyilván a Kaposvár friss élmény.
2: Friss élmény. Hát most erre nem tudok.
1: Jó, semmivész. Jó.
2: Hát a fizikális, most nézzük, akkor fizikálisan azt mondom, hogy a kecskeméti mérkőzés volt a legkeményebb, tehát a Kecskemét volt a fizikálisan a legkeményebb mérkőzés.
1: Na, én nem a Kecskemétre tippeltem volna.
2: Tehát hát gondoltam, hogy senki nem arra gondolt volna.
1: Komolyan, tehát tényleg, ez érdekes.
2: Nem, Szolnok ellen is fizikális volt, de ami tényleg ilyen legfizikálisabb volt, azt úgy gondolom, hogy Kecskemét elleni volt. Ezt sokan nem látták, nem érezték, mert ugye mi voltunk a pályán, de több csapattársam is mondta, hogy a Kecskemét elleni mérkőzés az nagyon Uh-huh. Fizikális volt, és kemény.
1: Neked hányadik szezonod volt ez? Számolod?
2: Itt az lasébe?
1: Igen.
2: Az lasébe, ha jól tudom, akkor jól számolom, 13. és jövőre kezdem a 14.
1: És aséval és minden mással együtt, azt nem számolod?
2: 19. talán, 20.
1: Létve számold össze, hogy legközelebb ezt ki tudjuk mesélni. Ennyi év és ennyi szezon után egyébként téged mi motivál nap mint nap? Azon kívül, hogy nagyon szereted a kosárlabdát.
2: Hát engem az motivál, hogy minél tovább a pályán leessek, illetve tényleg én is most már szeretnék bajnoki címeket ünnepelni, vagy bajnokságot nyerni itt az aséval. Remélem ez jövőre összejön, vagy a közeljövőbe. Mondom, nem tudom, hogy milyen kerettel válunk neki a következő évbe. Én mindig motivált vagyok, úgyhogy mindig a legjobb teljesítményt szeretném nyújtani. Aki ismer, azt tudja, hogy én mindent megteszek azért, hogy a csapat győzzön. Még most is ugyanolyan elánnal edzem, mint 18 évesen. Nyilván jobban oda kell figyelnem a regenerációra, illetve a testemre, de még mindig abszolút motivált vagyok.
1: Más ma bekerülni az NB1-be, mint amikor te bekerültél? Mit gondolsz?
2: Szerintem más. Régen sokkal nehezebb volt, úgy gondolom. Most azért a fiataloknak könnyebb dolguk van, szerintem. Hiszen olyan fiatalok is lehetőséget kapnak, akik esetleg a saját korosztályukban nem dominálnak annyira. Tehát régebben azért nehezebb volt bekerülni a felnőtt csapat közelébe.
1: Uh-huh. Tehát régebben volt nehezebb.
2: Hát régebben sokkal nehezebb volt, hiszen ott az utánpótlásban nagyon kiemelkedőnek kellett lenni ahhoz, hogy te ott lehetőséget kapjál.
1: De miért több volt a fiatal, több volt a játékos?
2: Hát többen akartak felnőtt játékosok lenni. Tehát többen, tehát ott nagyon, tehát ott minden fiatal kosaras akart lenni. Nem volt ez az elkényelmesedés, ami most megy.
1: Igen, de mikor kényelmesednek el? Mert emlékszem, hogy amikor a fiam kosarazott, tehát hogy azért emlékszem az évekre, hogy mondjuk mit tudom én, egy 12, 13, 14, még megkockáztatom, hogy 15 éves korukig is mindegyik azt mondta, hogy ő a felnőtt csapatban is profi kosaras szeretne lenni. Aztán valóban ez úgy megváltozik.
2: Hát igen, ugye ez a, hogy is mondjam, ez a Facebook, meg az Instagram, amikor ugye az ember csak azt látja, hogy
1: az NBA-ben milyen...
2: Az NBA-ben, igen, csak a sikerek jönnek, de azt senki nem látja, hogy ezek a sikerek mögött milyen munka van. Tehát inkább úgy mondom, hogy régen a gyerekek jobban belefektettek szerintem munkát abba, hogy kosarasok legyenek, mint most. Tehát most inkább azt hiszik, hogy egyből be fog nekik menni 3 pontos, egyből erősek lesznek, nekik nem kell ezt megcsinálni, azt megcsinálni, mert jön minden magától, hát ez nem így megy. Ha valamit el akar érni az ember, akkor nagyon sokat kell érte dolgozni.
1: Ez az üzeneted az utánpótlásnak?
2: Abszolút ez az üzenetem, hogy mindenki, aki kosaras szeretne lenni, az abszolút dolgozzon meg érte, főleg most. Úgy gondolom, hogy aki most fiatalként beletesz apait, anyait, annak van a legnagyobb esélye arra, hogy NB1-es kosárlabdázó legyen. Hiszen most szerintem annyira nem olyan nagy a konkurencia.
1: Uh-huh. Itt Magyarországon.
2: Itt Magyarországon. Uh-huh.
1: Jó, hát vége a szezonnak, most jön egy kis pihenés, ahogy te is említetted, majd esetleg a következő 2 hétben, de egyébként nyáron jut-e neked a pihenésből? Szoktatok-e nyaralni menni a családdal?
2: Hát igen, tavaly voltunk nyaralni, most valószínűleg csak egy kisebb nyaralás.
1: Ez jó, tavaly voltunk idén, nem
2: hát
1: menjünk.
2: Tavaly is hosszabbat voltunk nyaralni, de idén inkább kerítést fogunk csinálni, úgyhogy nyaralás helyett kerítést csinálás lesz, de azért egy kis hosszú hétvég azért bele fog férni szerintem.
1: Belföldöt vagy külföldöt preferáljátok jobban? Azt szokták mondani, hogy külföldre, sokszor az a válasz az embereknek, hogy külföldre azért megyünk, hogy ne legyünk elérhetőek, de hát ez másképp van. Te akkor vagy elérhető, amikor pályán kell lenni. Na, tehát pályán kívül pedig a kerítésfestés is lehet kikapcsolódás. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy kicsit beszélgetni és szezont értékelni.
2: Köszönöm a meghívást.
1: 4. helyen végzett az Atomerőmű Sport Egyesület NB1-es férfi kosárlabda csapata a szezonban. Örülünk ennek, meg hát ott van a kupa bronz, és jövőre még tovább meneteltek, és köszönöm, hogy itt voltál. Eilings Felt János csapatkapitánnyal beszélgettem.
2: Köszönöm szépen.
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az Élesztővel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar? Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottam.

0: lánya.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
2: Ahogy folytatjuk azzal a témával, amit még erre a reggelre ígértem, Fuss az árva babákért címmel a program sorozat budapesti állomásának megszervezésére kerül sor. A programról azért beszélgetünk többek között szívesen a főszervezővel, Nyilka Ildikóval, mert pár évvel ezelőtt Ildi nem egyszer megfordult itt a Paksi Rádió stúdiójában is. Jó reggelt, szia Ildi, hallasz minket?
3: Jó reggelt, kívánok, igen, a Paks FM rádió hallgatóinak, igen.
2: Nagyon örülök, hogy itt vagy, figyelj, szóljál, hogyha valamikor nem jó a hang, vagy valami nem oké, engedd meg, hogy mindenek előtt beazonosítsalak a hallgatóknak, jó?
3: Rendben.
2: Annak idején még pár évvel ezelőtt Fortuna rádióként működtünk, és a Plüss Kommandóval, amely tulajdonképpen a te munkádat fémjelzi, a Szekszárdi Kórház számára gyűjtöttünk babafészkekre többek között. Óriási munkát végzel hosszú évek óta országszerte kórházak számára, nyújtasz segítséget, abszolút jótékonysági alapon működnek a dolgok, és hát ugye egy személyes sztorid is van, amiből kiindult a történet, és akkor téged azt gondolom, hogy be is mutattunk a hallgatóknak.
3: Teljesen így van. Így van, igen, és nagyon örülök, hogy újra is ismét kapcsolatba kerültünk. Igen, és most akkor szerintem beszéljünk is a június 6-án reggel 9 órakor lehetne jelentkezni ugye a Czakó utcai sportpályán Budapesten. Személyes regisztráció is lehet, online regisztráció, szeretnénk ugye a futást beindítani. Valóban a futás 10 óra 30 perckor indul, 1-3-6 kilométeres futás távjaink vannak, és hát nem tudom, hogy a legkisebb, mesélhetnék erről, hogy a legkisebb futónk eddig két éves, két hónapos volt, igazi rajtszámmal futott, akár a Plüss Kommandós nyuszink is lefutja a távot. Hát igazán az árva babákért futunk most, minden hónapban futunk valamelyik városba, vagy koraszülött, vagy az árva babákért, vagy a kettő együtt. És hogy mire is készülünk ezzel, természetesen speciális babafészek csomókat készítünk mi magunk, rengeteget fejlesztettünk, ugye amióta mi nem találkoztunk, azóta is speciális bionikus pólyáink, reflux elleni babafészkeink, légzéstámogató párnáink születtek, rengeteg textil, ami mind ápolástechnikai textileszköz lett. Ma már közel 8 éve használják a kórházak koraszülött osztályain, még a 300 grammos babáknak is centiméterre állítható babafészkeket is készítettünk. Hát az teljesen szívfacsaró, ugye, mikor egy 300 grammos babával találkozunk. Eddig a legkisebb baba Magyarországon 280 grammal született, és ma már körülbelül olyan 6-7 éves lehet, már találkoztam személyesen is vele, nagy öröm volt. Minden nap a pici hősökért küzdünk, és ha nem is a küzdés szólt, hanem inkább, tehát azt mondanám, hogy ők harcolnak minden nap az inkubátorba. Mi vagyunk azok, akik a közösségünkkel összefogunk, gyűjtünk, készítünk, most már workshopokat indítottunk, kötött takarókat készítettünk a téli hónapokba, most speciális fejlesztésű kis textileket készítünk, olyat, amit akár a babáknak a segíti a fejlődését, amivel finom motorikát ugye a kézzel tud fogni a baba, olyan dolgokat, a színek, a fehér-fekete színek, a színes dolgokra koncentráltunk, és minden, ami a zaj, fény, stressz, fájdalom, erre építettünk. Ugye a babafészkeink emlékeztetik a pici hősöket az anyamére, lassan ugye kell hozzászokni nekik a külvilághoz. Az ölelőkarjaink átölelik a babákat, az árva babákat is többek között, és ezért is megy ez az erős gyűjtés, és ez az összefogás évről évre, azért, hogy tudjunk fejleszteni, még több dolgot tudjunk átadni, és képzeljétek, ma egy órakor, illetve pontosan kettőkor leszünk ma Szolnokon, és a koraszülött osztályon 4 millió forint értékbe már sikerül is átadni, ez egy hosszabb projektünk volt, rengeteg kis projektet indítunk, pontosan azért, hogy minden koraszülött osztályon már meg is tudunk fordulni. ugye már elhasználódnak ezek a textilek, és hát rengeteg összefogásra van szükség, hogy ezeket a textileket meg tudjuk vásárolni, és mi magunk elkészítsük.
2: Vissza fogunk térni még a futásra is, de a babafészkek kapcsán engedd meg, hogy annyit azért mondjak a hallgatóknak, hogy képzeld el, hogy úgy jártam, hogy a minap voltam egy fiatal hölgynél, aki gyermeket vár, és ott mutatta ugye, hogy kész a kiságy, meg kész a gyerekszoba, és akkor mondom, hogy hát ez meg itt mi a kiságyban? Hát ez a babafészek. Mondom, igen, babafészek, ismered a babafészket? Hát persze, azt mondja, minden újszülötthöz babafészket vesz ma már mindenki, és elkezdtem vele beszélgetni, és mondtam, hogy hát én ismerem az illetőt, személyesen dicsekedtem neki, aki a babafészket úgymond Magyarországon, mert hát tulajdonképpen ti a Plüskommandóval hoztátok be, mert én úgy tudom, hogy egy svéd formatervező hölgy találta fel 2006-ban, de utána a lévő években ti hoztátok azt a magyar innovációt, amely ma már ezek szerint nem csak a koraszülöttek kapcsán, de minden kismama számára egyértelmű, hogy ő neki babafészek kell. Szóval nagyon büszke volt. Tehát ma már ott van minden kiságyban, otthon is az a babafészek, ami a ti innovációtok és hazai fejlesztésetek.
3: Igen, végül is mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a kórházba és a kórházban fekvő koraszülött babákra. Ugye mindent a baba igényeire tervezünk, és az évek alatt orvosok nővérek összefogásával a közel 8 év alatt minden koraszülött osztályon jártam, minden nővérrel, szinte főnővérrel tartom a kapcsolatot, és pontosan azért, hogy a legjobbat tudjuk adni, és a legjobbat tudjuk fejleszteni. Ma már ugye a babák pozícionálásra is koncentrálunk, rálunk rettentően fontos, hiszen rengeteg támasztónk van, az ABC betűit elkezdtük használni, ugye van a félhold alakú, használunk idomokat, most már a magasítás, rettentően fontosak ezek a dolgok, tehát a babafészek sem mindegy, hogy milyen babafészek a babának, hogyan kell kilátni, hogy fordítjuk a babát, rettentő sok fejlesztővel dolgozunk, rengeteg dolgot kitalálunk, és ez ugye a koraszülött osztályokon régen nem is léteztek, csak olyan alternatív megoldások, hogy feltekerték a takarókat, hajtogatták, na már most már ugye a nővérek munkáját is szeretnénk segíteni, hogy minél gyorsabban még több idő jusson a babára, és most ezek a fejpozícionáló párnák is ugye, ami minden kis cuki kis füllel, ugye macifül, nyusszifül, elefántfüllel, minden kis füllel is léteznek. Ezek már komoly felhasználásra kerültek, hiszen ugye a CPAP lélegeztető légzést támogató géphez is a baba fej pozícionálásra is tudjuk használni. Mint például a bionikus pólyát intubáláshoz. Tehát olyan sokat fejlesztettünk és fejlődtünk mi is az évek alatt, és ezt szeretnénk mindig eljuttatni az osztályokra, és ezt mindezt adományokból, 100 forintok és kávék árából, akár plüslicitekből, rendezvényeink vagy a futásainkból támogatjuk, vagy akár a kis adománypontjainkat, ahol látjátok országosan, rettentő nagy a feladatunk. Kevesen vagyunk, nagyon nagy, sokat kell tenni a mindennapokban, és csak a koncentráció, mindig a baba cél.
2: Igen. És visszatérve a futásotokra, ugye a június 6-ai budapesti Fuss az árva babákért elnevezésű rendezvényre, itt azokról az olyan árva babákról van szó, amelyeket a kórházban hagynak a szülők?
3: Igen, olyan árva babákról, most például Miskolcon voltunk múlt héten, rengeteg babakocsit gyűjtöttünk, textileket fejlesztettünk, babafészkeket készítettünk, és tehát egy részében már sikerült legalább egy kórházi szárnyon az árva babáknak a Miskolci kórházba segíteni. Most már harmadjára is visszatértünk, és hát több városba várnak minket ugye a pici babucik. Rettentően fontosak ezek a dolgok, és hiszen az első pillanatban ugye, hogy kiöleli át a babát, nagyon fontos, és a plüss ölelő kezeink is erre a célra szolgálnak, hogy átölelje a babát, mikor nyugtalan. És ez segíti az idegrendszeri fejlődést. A babafészek ugye meg a fizikai határokat szab a piciknek, és úgy, mint az anyamébe, és legalább ezekkel a kis pozícionálós textiljeinkkel tudunk segíteni, és egy picit gyönyörűvé tudjuk varázsolni az osztályon azt a kis hangulatot, azt a kis fényt, hogy legalább legalább ezzel segítsünk. Aztán utána ugye jöttek a babakocsik, hogy milyen jó lenne, hogy az udvaron még több babakocsival tudják a sok pici babát, akár 20 babát is, akár egyszerre sétáltatni, és így ilyen kis összefogásokat csinálunk, mini kis projekteket is, úgyhogy igen, ezt támogatjuk, és hát készülünk ugye a futással, és gőzerővel, és képzeljétek, hogy van virtuális futásunk is, ami le lehet futni akár egy okos órával más időpontban, mondjuk június 1-től június 14-ig, és befutói okleveleket tudunk biztosítani. Természetesen ugyanaz a regisztrációs díj, 3500 forinttal tudják támogatni az árva babákat, és hát ez igen, ezt így csináljuk városról városra, úgyhogy nagyon izgulunk, hogy hogyan, mennyien jönnek el. Úgyhogy elég láttuk, hogy most a regisztráció kezdett nagyon jól beindulni. Iskolákat is várunk, gyermekeket is, önkénteseket is várunk minden alkalommal, minden városba. És most ez a Czakó utcai június 6-án 10 óra 30 perckor indul a futás, előtte a bemelegítés, és az 1-3-6 kilométert akár igen, élőbe is le lehet futni. Utána meg ugye közben a virtuális futások is mehetnek bármelyik város, bármelyik részébe, csak kell egy kis okos eszköz ahhoz, hogy ezt le tudják futni, és be tudják küldeni nekünk, hogy tudjuk eldönteni, hogy kinek hogyan tudunk biztosítani oklevelet, vagy akár érmet.
2: És akkor tulajdonképpen a regisztrációs díjból, a futásra való regisztrációs díjból van úgymond a jótékonysági programnak bevétele? Tehát ezt így kell képzelnünk, jó?
3: Ez a virtuális... Igen, ebből vásárolunk textilt, és igen, akkor ebből készítjük el mi magunk. Amit meg nem tudunk elkészíteni, azt kiadjuk ugye a workshopon a anyáknak, a nagymamáknak, úgyhogy igen, közösen így segítjük ezt a kis kezdeményezést. Igen.

0: letett évente, most körülbelül egy olyan 8000, négyből egynek kevés az esélye a túlélésre, egyre jobb a tendencia, egyre több baba marad életben, rettentő nagy a felkészültség, nagyon tetszik a kenguru módszer, ugye a bőr-bőr kontaktus, rengeteg lehetőség van, a babamama szobák, a 24 órás felügyelet, tehát most már egyre nyitottabbak, és én ennek rettentően örülök. Mi is hozzájárultunk ezzel egy picit a textiljeinkkel, hogy hogyan tudjuk segíteni a babát, az anyát, hiszen hatalmas trauma ér ilyenkor a szülőket. Én is többek között átmentem ezen a traumán, és személyes érintettségből is, ezen keresztül mentem, 1 kg 27 dekával született gyermekem ikerterhességből 26 hétre, és ma már lenne egy fiam is. És hát képzeljétek, hogy azóta született egy unokám is, amióta mi nem találkoztunk. Ő is életmentő császárral 7 hónapra született, 2200 grammal, rettentően aggódtunk érte, azonnali császár volt, és képzeljétek, egy olyan életmentőgépbe tolták ki az osztályról, amíg a lányomat bent műtötték, egy olyan, amit mindig évente egy kórháznak adunk, egy Giraffe Shuttle hibrid életmentőgép. A CPAP sapka volt a fején, amit mi készítettünk, a mi babafészkünkben volt. Hát meg se tudtam szólni, és az ölelőkezünk ölelte át. Mai napig könnyek jönnek a szemembe, hogyha ezt az érzést felhozom, vagy emlékszem is rá. Hát rettentően jól esett. Végül is a Jóisten megmutatta, hogy jó dolgot csinálunk.
1: Igen, és hát azt gondolom, hogy amikor itt jártál nálunk Pakson, illetve Tolna megyében többször is, és a rádióadásunkban is szerepeltél, akkor ezt mindig hangsúlyoztuk, és ezt most is újra és újra, újabb és újabb sztorikkal tudod, személyes sztorikkal alátámasztani, hogy mindig a személyes sztoriból jön a misszió, amit végzel, és amit csinálsz a köraszülött babákért. Nagyon, nagyon örülök, hogy újra tudtunk beszélgetni. Tehát jótékonysági futás az árva babákért június 6-án szombaton délelőtt 9 órától, és azt azért hadd mondjam még el, és majd a helyszínben segíts, hogy család és gyermekprogramok, színpadi fellépők, sportversenyek, választható távok, és nagyon sok minden vár minden kikapcsolódni és futó vágyót. Hol akkor egészen pontosan?
0: Szakó utcai sportpálya Budán, a Tabán. Igen, ott várjuk az érdeklődőket, akár aki családi napra vágyik, de mi rettentően koncentrálunk reggel a futásra. Természetesen lesz koncert is, csapattagunk Megasztáros Cine elődő is fog fellépni, énekelni fog, úgyhogy izgulunk csapatosan, de még ő is futni is fog. Úgyhogy nagyon izgulunk, hogy jól sikerüljön, hiszen rettentően fontos. Nemrég kezdtük el, tehát most ebbe a városba szeretnénk elindítani. Már Szegeden voltunk Salgótarjánba, voltunk Tiszaalpáron. Szeretnénk Paksra is eljutni. Igen, szeretnénk a paksi emberekhez is eljutni, és megszólítani őket, hogy fuss velünk Paks. Természetesen oda is el fogunk jutni, majd mindenképpen hírt fogunk adni erről, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk izgatottan ezt az egész kezdeményezést, és bízunk benne, hogy egyre többen leszünk.
1: Így van, és közben a kollégáim jelezték, hogy ők utána néztek, hogy Magyarországon jelenleg közel 400 csecsemő él kórházi körülmények között árva babaként, mert hogy ezt a számot itt pedzegettük, tehát futás az árva babákért Budapesten június 6-án, oda is nagy szeretettel vártok mindenkit, mi pedig majd várunk benneteket a vételkörzetünkben. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és tudtunk.
0: És még egy apróságot hadd mondjak, a Tápjószecsőn leszünk gyereknapkor, a tűzoltósággal, és a rengeteg érdekes program lesz. Úgyhogy 31-én is várunk benneteket a Plusz Kommandó hadműveletével, úgyhogy gyertek, mert jól fogjátok érezni magatokat, a kisgyermekeket nagyon várjuk. Ott fogja a Bény nyuszi és a Plusz Kommandós nyuszi is várni őket.
1: Köszönjük szépen, Ildi, köszönjük szépen. További
0: szép napot kívánok.
1: Szia-szia! Nyilka Ildikóval beszélgettem, a Plusz Kommandó vezetőjével, a futás az árva babákért elnevezésű program főszervezőjével, amely tehát, ahogy Ildi is hangsúlyozta, program sorozat, és ezúttal június 6-án, vagyis jövő héten szombaton délelőtt 9 órától szervezik meg Budapesten.
2: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

mosolygós ébredés reggel. A legváltozatosabb slágerekkel és egész nap mosolyogni fogtok. Paks FM összeköt.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A bal-közép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. Egy héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek hétfő este adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni, de meggyőződése szerint az időpontnál fontosabb, hogy az új szervezetet valós hatáskörrel ruházzák fel, ne alakuljanak ki párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel, vagy ha igen, akkor azok csak segítő párhuzamosságok legyenek. A kormányfő felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 16:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel. A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület minden érdeklődőt vár szakköreinek kiállítására május 28-án csütörtökön 18 órától a Györkönyi Művelődési Házban, adta hírül Györkönyi Község a közösségi oldalán. Az eseményen a látogatók többek között a papírfonás, a babamama horgolás és a naturkozmetikum készítő szakkörök alkotásaival ismerkedhetnek meg. Gyermeknapi rendezvényt szervez a Duna-Szentgyörgyért Egyesület május 31-én vasárnap 9 órai kezdettel a Duna-Szentgyörgyi nagyjátszó téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. A programok között kézműves foglalkozások, arcfestés, ügyességi vetélkedők, lovaskocsikázás, habparti, veteránjármű és tűzoltó bemutató, valamint hordóvonat is várja a családokat. A szervezők frissítőkkel, gyümölcsel és alkoholmentes büfével készülnek a résztvevők számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: Az a reggel után 9 óra 7 perckor Vivi a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Hello.
1: De vártunk téged a hétvége után. Már tegnap Gabival itt beharangoztuk 9 után, hogy így a Berecki 50, úgy a Berecki 50, amúgy a Berecki amúgy. Videók és videótudósítások, de jön ma Vivi, és mindent el fog mondani.
2: Igen, mindent.
1: Na, figyelj ide, az a probléma, hogy túl keveset videóztam.
2: Igen, amúgy.
1: A koncert közben, amit élvezned kellett volna. Igen.
2: Igazából úgy csináltam, hogy csak így föltettem az egyik kezemet, és a másik, én néztem.
1: Tehát
2: szóval,
1: élvezted
2: hogy én nem voltam meg, pont isteni helyen ültünk egyébként, szóval ezt meg kell hagyni, nagyon jó helyen voltunk, ahol tényleg aztán szinte minden kézzel fogható volt, sőt, a legviccesebb, hogy a végén a Berecki Zoli meg a Bruno, ez a, ugye a Pető Bruno csinált egy közös számot, hát a Bruno az annyi idős, mint én, szóval, hogy van egy kis generációs különbség, úgymond, és ezzel zárta meg a kerek egésszel, egy kicsit így vegyítette. Na, és én ott így tombolok ezerrel minden. Egyszer csak azt látom, hogy egy srác, gondolom én egy ilyen tartalomkészítő srác, így áll velem szembe, és így veszi kamerára.
1: Ne!
2: És én meg így, igen, én meg így, jaj, akkor valahol ez is fönt lesz, majd lehet, hogy nem tudom.
1: Figyelj, erre szokták mondani, hogy egy rendezvényre beteszed a lábadat, igen, akkor általában valahol az apró betűs részben ott van, hogy hát, ezzel hozzájárulsz, hogy rólad kép és hangfelvételek készülnek.
2: Igen, amúgy így van, de ugye úgymond lent ültünk, tehát hogy a 103-as szektornak az első sorában, ami konkrétan ott van a színpad előtti szektor, szóval a videókon is látszik egyébként, hogy tök jó helyen ülünk, nagyon jól lehetett látni mindent, mindenkit. Hát kár, hogy kihagyta az, aki nem volt ott egyébként, mert annyira vegyítette az ő műfai sajátosságait amúgy, tehát hogy a musical, a pop, egy kicsit a rockosabb verzió, vagy maga az a pop rock, szóval nagyon-nagyon jó volt, én tényleg csak
1: igen,
2: azt tudom mondani.
1: Tehát, hogyha valaki lemaradt volna arról, miről beszélünk, ugye Berecki akkor... Zoltán szombaton este tartotta a Berecki 50 elnevezésű koncertjét, életpálya életmű koncert, és ugye nem csak rajongó vagy, de személyesen ismered,
2: igen,
1: és Zoli,
2: igen,
1: ezt azért mondjuk, illetve többször elmondtuk már, és hát ugye majd mindjárt kivesézzük itt a videótudósításaidat is, amelyeket a Facebook oldalunkon tettél közzé, hát szóval konkrétan megrohamoztak bennünket a hallgatók, hogy hol, melyik dalt is várták, hogy valaki még írt is nekünk.
2: Jégmosoly, ez egy musical.
1: Nyíregyházáról, vagy nem tudom én honnan, hogy arról is videó.
2: Tényleg, mondtam is, hogy szinte mindenről lehetett volna, mert Zolinak, amit ott előadott, az összes száma ismert szám volt, és ugye mondta is a koncert közben többször is, hogy miért nincs ez, mindig kérdezik tőle a koncerteken, hogy ezt miért nem adtad elő, ezt miért nem, és mondta, hogy nem lehet, tehát egy 8 órás vagy 10 órás repertoárból nem lehet mindent is. Nekem is voltak hiány érzeteim, mondtam is neki, és a másnap, hogy ez nem volt, az nem volt.
1: Szóval ti csak úgy csevegtek másnap hát a Berecki Zolival.
2: Én írtam neki, hogy... ez valami elképesztő volt, és így még dolgozom fel az eseményeket. Tényleg olyan volt, hogy így tényleg nem tudtam hova tenni ezt az élményt, hogy onnan ment tényleg, most ő 96-tól számolja az ő zenéjét, na én akkor 2 éves voltam, szóval én nem onnan számolom, hanem én inkább a 11-2 éves voltam, 3, amikor én a Rómeus Júliát láttam, és ugye nekem onnan indult el, hogy ki ez a Berecki Zoli. Uh-huh. Tehát, hogy nem tetszett, mint férfi, hát én akkor 13 éves voltam, ő meg 30 éves. Szóval, hogy nem ez volt nekem, hanem a hangja, és ez a mai napig is ez, ami úgy visz mindig, hogy nekem ezt látnom kell, és hallanom kell, és ha így becsuknám a szemem, és csak így hallgatnám Zolit, akkor is teljes extázisban lennék. és valahogy így visszahozta azt az időt, hogy így azokon ment végig, azokon a musicaleken, még egy-kettőt betettem volna, de hogy azokon a musicaleken ment végig, amit ugye játszott, és én amiben láttam. Na most ilyen Szépség és a Szörny, meg nem is tudom, mi volt még a Jövőre veled itt, az a Janzakatával. Én azt hittem, hogy azt fogják énekelni, de nem az volt végül, nem mindegy, ugye mindkét Gáját énekelték az Elizabeth musicalből. Szóval, hogy nagyon nehéz volt neki szerintem ezt összetenni zeneileg, ebben biztos vagyok, hogy mi az, ami kimaradjon, meg albumjairól ilyen egyveleget hozott, amit én a 100 év albumról, hogy egy ilyen 4 számot egy percbe vagy 2 percbe belesűrített, mert hát muszáj volt. És ugye volt egy ilyen 22 perces musical medley, ami tényleg végig énekelt musicalek számokat, és előadva, ami igen. Az volt nekem, hogy teljesen beleélve, átélve, mintha ő benne lenne ebbe az egészbe, újra ugyanúgy csinálta. Ez
1: igen, tehát
2: volt.
1: A színészi dolgokat is odatéve.
2: Igen,
1: hát ugye Zolit ugye musical színészként ismertük meg valóban, és elsősorban azok ismerték, akik jártak az Operett Színházban, ahol ugye ő szerződött színész volt, de egyébként utána megjöttek a popslágerek, és azért jöttek nagy lemezek, és aztán nagyon sok televíziós szereplés, és aztán tényleg az egész ország megismerte, de minden esetre a musicalekből, mondtad, hogy elképesztő volt, hogy ilyen Zakatával az Elizabethet hogyan énekelte, de azért az annyira jó volt, hogy videóban megörökítetted, ahogy a Lehetsz király kezdődött. Hallod?
2: Én ott? De nem,
1: én a videót nézve is, hogy tehát amikor miért kiállt a három férfi a színpadra, ugye,
2: és semmi nem történt.
1: Dolhai Attilával és
2: Mészáros Árpád Zsoltán.
1: És akkor volt egy ilyen boom, hogy egy tak,
2: igen.
1: És akkor azt gondoltad, hogy most berobban a... Nem jön, és csak ott álltak, és egy ilyen lélegzett visszafolytva olyan hatásszünetet tartottak, hallod?
2: Meg ahogy tényleg így ugye megmutatták mindegyiket, és azt is, hogy olyan tök jól, aztán akkor így a háttérben már a zene az ment, de ilyen kis lájtosan felvezetve.
1: De várjál, egyébként, de a koncertnek a csúcspontja az a Lehetsz király volt, vagy több csúcspontja
2: hát,
1: volt?
2: Hát nekem mindegyik
1: csúcspont. Vagy amikor a Szinetár Dóri feljött.
2: Nekem az nekem annyira nem volt.
1: Hát, de ugye ilyen ovációval.
2: Ovációként, vagy nem tudom, de hogy... nekem a leg csúcspontja az, amikor a Csillagtérkép című slágerét előadta. Ez egy lassabb szám, ezt 2018-ban írta meg. Én ezt elsőként hallottam egyébként, és ez egy nagyon-nagyon jó...
1: Mi az, hogy elsőként? Minden?
2: Hát akkor... írta.
1: Ja, értem.
2: Úgy akkor, és akkor volt egy ilyen karácsonyi koncertje, ahol még olvasta lapon ezt az egészet, a Paja Beával írta ezt a dalt, egyébként egy gyönyörű szép szám, és akkor megkért mindenkit, hogy világítson a telefonjával. És
1: akkor ez még újdonság volt egyébként.
2: Felkapcsolódott az egész, tényleg 12 ezer ember. Én azt néztem, hogy tényleg ilyen egy-egy szék volt így kihagyva, de fullon, a legtetején is ültek végig, tehát látszik a felvételen is, hogy így végig ülnek, és egyszer csak így abba hagyta Zoli, és elsírta magát. És tényleg szerintem ez neki akkora élmény volt, ez tényleg egész héten tiszta idegben volt, meg minden baja volt, de hogy ez a része, szerintem ez egy ilyen tetőpontja volt, hogy ezt elérte, itt vagyok, mindenki azért van. Én ezt mondtam neki akkor, amikor beszéltünk, hogy ez a 12 ezer ember, ez azért volt most ott, mert imád téged, és szeret téged. Jó, oké, és elrángattak egy-két férjet, meg barátot, meg mit tudom én, hogy gyere el velem, meg nem tudom. De hogy tényleg ez tényleg ováció volt, állva tapsoltak a Lehetsz királynál, fölállt mindenki, és bulizott, meg nem tudom, szóval, hogy így több tetőpontja volt szerintem ennek az estének. Ott a kerek egész, amikor megszólalt, az volt, hogy a vége.
1: Igazi bulis láger.
2: Utálja Zoli a kerek egész, rosszul van tőle.
1: Tényleg?
2: Nem szereti, nagyon nem szereti, mert ezt neki megírták, nem ő írta ezt a dalt, és rosszul van tőle.
1: Milyen érdekes pedig a pop slágerei közül.
2: Hát ez a legismertebb, legismertebb dala.
1: Utálja.
2: Nagyon nem szereti.
1: De elénekelte.
2: Igen. Hát nagyon ami nem kedves. Maradhat ki neked a hangokba zárva, azt is így a végéig hagyta, és azzal ment le a színpadról.
1: Na, várjál, mi? Ja, igen, tehát azzal zárult,
2: aztán igen, utána visszajött.
1: Vissza a tapsolás, igen, és akkor mivel zárult végül?
2: Hát az új számával, uh-huh, a Bruno és Berecki új száma, meg a Kerek egész. Tehát, hogy a Bruno följött, egy kicsit énekeltek, és akkor így egy ilyen át...
1: Az utáltal,
2: igen.
1: De tényleg az egy ilyen vidám történet, akkor legalább nem sírással fejezte be.
2: Nem, egyáltalán nem. Hatalmas buli volt, mondom, én ott állva táncoltam, és nem érdekelt, hogy senki nem lát mondjuk mögöttem, bár mindenki állt szinte, de hogy én akkor át tomboltam ott a partin, hogy tényleg nekem nagyon tetszett maga a koncertnek, meg a felépítése, hogy voltak tényleg így, hogy elindult a száj, ugye, az egy ilyen gyorsabb szám, és akkor jöttek a számok, akkor egy kicsit lassabb. Én nagyon szeretem például a Szőke Niki jazz énekesnőt, és vele a zuhanást, amit elénekelt, az is így síri csend volt az egész Paplászlóban, és az a két hang, amikor így megszólalt együtt, meg tényleg zseni volt. A Dórival meg szerintem inkább az volt, hogy egy ilyen nagyon kedves, nagyon, ez is egy kicsit ilyen visszatekintés volt nyilván, hogy a musical duetteket, amiket nyomtak nagyon sokáig, hát én onnan ismertem őket főképp, mert én azokra jártam annó, tehát ugye a musical duet koncertekre mindenhova is elmentem, Szexárd, Sárbogárd, Pittamé, mindenhova tényleg, ahol volt, és nagyon cuki volt, ugye az egyik, amit énekeltek, a Szívem vigyázz rád, a Tarzanból, az az Idegen érzés című dal, ugye Ákos dal, az volt ugye,
1: akkor
2: hogy
1: az ajándék,
2: a Holnap hajnalig, amivel ugye ők megnyerték a Csináljuk a Fesztivál című műsort.
1: Képzeld, hogy ez nekem nem esett le, hogy miért énekelték el ezt a neotos lágert.
2: Akkor ők még házastársak voltak, és akkor, amikor ezt elénekelték, akkor ez még nagyon ment, és utána többször vitték a musical koncertekre, és én többször hallottam ezt, és amikor bementek a tévébe, hogy elmondják, hogy elválnak, ugye a sztár pár, vagy a tényleg úgy bement, és akkor így mindenki így meghökkent, hogy ott ültek egymás mellett nagy békességben ölelkezve, meg nem tudom, és akkor, hogy hát elválunk címmel, és ez volt az, amit előadtak ezt a dalt. Meg az ajándék, ugye az ajándék, hajnalig, Szívem vigyázz rád, meg a, jaj, mi volt még a negyedik, nem
1: no,
2: is tudom.
1: Tehát egyébként igen,
2: szóval, hogy így nagyon cuki volt, nagyon cuki volt, és írtak a kommenteket, imádtam egy-kettőt, olvastam, hogy még a Zoli biztos szereti.
1: Jaj, hát ezt akartam.
2: Még itt szerelmek vannak, és akkor így nem akartam, hogy miért ne szerethetnék egymást, hát ez egy olyan dolog, hogy az Évával is úgymond válás közben vannak, és az Éva is ott volt a kislányukkal, és kirakta Insta sztoriba, hogy apika dolgozik, vagy nem tudom. Szóval jó viszonyban vannak ők, jól vannak egymással, sőt lehet, hogy jobban vannak így, hogy szétmentek, és tényleg tudnak normálisan beszélni egymással, nem ölik egymást mondjuk a gyermek előtt. Szóval, hogy igen, ez egy ilyen jó móka volt.
1: Mondjuk nekem, én azt gondolom, hogy amikor nem tudom, 10 vagy hány évvel ezelőtt volt, amikor ők ugye
2: 12-ben,
1: elváltak.
2: 12-ben, igen.
1: Jó, akkor van az már 14 is, 15
2: igen,
1: lassan.
2: 15.
1: Azért én azt gondolom, hogy ha rá egy évre van ez a koncert, akkor...
2: Nincs ott a Dóra. Jó, de tehát 14-ig koncerteztek egyébként.
1: Jó, akkor legyen 5 év. Na, tehát hogy, hogy most ugye nem tudom, látod, de millió cikkben, igen, nem csak a komment szekcióban, újság cikkek jelentek igen meg arról, hogy ők itt igen a válás példaképei, hogy így is lehet válni, de azért náluk is el kellett tenni.
2: Nem
1: viccel, pár
2: hát a Zoli az olyan volt, mint egy sértett kisgyerek.
1: Igen,
2: akkor,
1: tehát el kellett tenni jó pár évnek,
2: igen,
1: azért ezt
2: jó pár,
1: tegyük
2: hozzá. Majdnem 10 év szerintem, ami tényleg úgy, hogy jóba, voltak ott ilyen, jóban vagyunk, nem vagyunk, jóban nem vagyunk, és szerintem így úgy vannak vele az emberek is, hogy igen, ők belelátnak valamit, hát édesek voltak amúgy, tehát hogy így...
1: Hát a színpadon,
2: a
1: igen.
2: A színpadon, de ez a Zoli mindig elmondta, ezt a Dóri is egyébként mindegyik ilyen beszélgetés során, ahol kérdezték őket, hogy a koncertig vezető úton szétölték egymást, és ordibáltak egymással mondjuk a kocsiban, aztán megérkeztek, fölálltak a színpadra, előadták ezeket
1: már
2: a gyönyör...
1: Mármint, hogy, ja, hogy akkor?
2: Úgy,
1: akkor.
2: Igen, hogy akkor, ez volt, hogy csak fölálltak a színpadra, még akkor 2013-ban mondjuk, előadták ezeket a dalokat, és azonnal le tudták ezt zárni, aztán lejöttek, és megint folytatódott a harc. Szóval, hogy ez nagyon nehéz, de ők színészek, ezt ne felejtsük el, tehát ők meg tudják ezeket játszani, én mindig ezt mondom, tehát, hogy az Oli is egy ilyen primadonna néha, meg hát mindenki tud tényleg, azt gondolom, aki egy jó színész, az mindent is el tud játszani, és igenis tudja palástolni az érzéseit, akkor, hogyha ott vagyunk a színpadon, hát hány olyan filmet hallunk, hogy úgy működik a kémia a filmen belül, és szerelmesek, meg nem tudom, és utána meg kiderül, hogy utáltak együtt játszani. Abszolút. Szóval, hogy ez nagyon sok ilyen van, és itt is ez van, most már hál' Isten jó kapcsolatban vannak, meg ugye ezt mindegyik elmondta, hogy jó viszonyt tápolnak, nyilván van egy 18 éves gyerekük, szeretik egymást, jól megvannak ebben, de hogy tök cuki volt a Dóri, amit kiírt, hogy ez csak ennyi, és imádom a férjem.
1: Igen, a bakracizalát direkt kiemelte.
2: Nagyon aranyos, hogy igen, remélem kiemelte. Nem gond, hogy megemlítem. Szóval,
1: sőt, azt hiszem, hogy azt nyilatkozta a koncert előtt pár nappal, akit talán a Zoli tette ki, igen, a Berecki Zoli, igen, a videót, hogy Dóri Erzsébet, hogy kérte meg. Föl? Azt mondja, hogy az egész család mindenkinek a jelenlegi szerelme, igen, a volt szerelme, igen, stb. És ott egyébként lehet, hogy ez jó taktika volt, mert ott akkor hirtelen.
2: Nem tudott mit mondani, hogy ez jó ötlet, nem jó ötlet.
1: Mert nagyon... akkor tulajdonképpen ott volt valószínűleg Dórának a mostani férje, Makranci Zalán is, és akkor tényleg nem az volt, hogy akkor sutyiba én így felhívtam, vagy nem, hanem van egy ilyen nyilvános...
2: Nem, ez még akkor volt, amikor a Dóra felkérése volt, akkor még az Évával is együtt volt Zoli.
1: És nyilván akkor... erre a koncertre nem egy hónapon belül készült.
2: Nem, hát ez már egy fél éves előkészület volt. Több. Igen.
1: Na, tehát visszatérve egyébként, most megint megnéztem, hogy hol tartanak a számok, tehát több mint 3 milliós megtekintésnél járik. És az az érdekes, hogy így, hogy mesélj ezt a koncertről, és azt, hogy mondjuk mi volt a csúcspontja, vagy melyik dalok tetszettek neked, vagy szerinted a közönségnek a legjobban. Itt ugye te is tudod, hogy melyik videót kapta,
2: igen,
1: fel,
2: igen, nagyon,
1: a Facebook népe.
2: A
1: Holnap hajnali című Dóris. Meg voltam róla győződve, hogy Dóris videó lesz fel. Kapta,
2: én is biztos voltam.
1: De az ajándékra tippeltem. Igen.
2: Én is egy Dóris videót gondoltam, vagy a Lehetsz királyt. Tehát ez a kettő számomra, ami olyan, hogy biztos, hogy ez a kettő lesz. Egyébként a Lehetsz királynak is brutál a like száma.
1: Közel 600 ezeren megnézték, igen, rengetegen
2: szóval
1: megosztották.
2: Szóval nagyon cukik voltak itt, mert úgy voltam, hogy most élőbe adjon, vagy ne élő, mert nem tudtam, hogy mi fog majd következni, meg mit, és akkor a max inkább utána megvágom a videót, de aztán, ahogy felvettem, már tettem is, igen, ki azonnal, mert hogy annyira jó volt maga a koncert, és szerintem itt tényleg ilyen elsők között pakoltam föl, és lehet, hogy ez volt ennek a...
1: Lehet minden
2: a
1: esetre...
2: hátterében, de nagyon-nagyon jó volt, én nagyon élveztem.
1: A Holnap hajnalig című videót pedig 820 ezer megtekintés is átlépett, és egyébként hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy nem jöttél üres kézzel.
2: Nem!
1: Elhoztad a Berecki 50
2: az utolsó képzeltem. Ezt csak úgy halkan jegyzem meg, esküvőztem Kaposvárról.
1: Szombaton.
2: Kaposvár, ugye az 120 x kilométer, majdnem 2 órát utaztam Kaposvárra. Kaposvár és Budapest is 2 óra, szóval ott volt megint egy jó utam. 19.38-ra értem fel Budapestre, 20 órakor kezdődött a koncert, és a 19.38-kor még az arénában parkoltam. Úgyhogy onnan az volt a szerencsém, hogy anyukám tesója kísért el, és az unokatesóm, unokabátyámnál volt, úgyhogy ők eljöttek értem, és akkor kiraktak valahol az arénánál bennünket.
1: És akkor csak szaladni kellett.
2: Csak szaladni kellett, és ez volt az utolsó pohár, és akkor így kérdezte a csajsz, hogy Berecki pohár vagy sima? Hát mondom, én nézek, hát rám van egy írva, értelme, hogy Berecki pohárat szeretnék. Egyébként nem lett volna, nem is tudtam, hogy van ilyen pohár, csak beálltam, hogy legalább valami vízünk.
1: Na vajon hány ezret adtak el belőle?
2: Nem tudom, hogy nagyon sok volt, de hogy mondom, nekünk nagyon jó helyünk volt, és valahogy így nagyon belül ültünk, úgyhogy jó volt ez a, ez a rész, úgyhogy én nagyon élveztem. Hát meg ami ugye nem maradhatott ki, a fájós térdű Bereckinek, a Michael Jackson.
1: Jaj, tényleg.
2: Az is egy ilyen, hogy így még anyukám tesó is mondta, hogy hát már láttam párszor Bereckit Michael Jackson táncolni, de ez, hogy Úristen, és
1: igen, hát ugye azért is nagy rajongó, is. Ugye?
2: Nagy rajongó. Igen, igen, mindent is, és ugye amilyen, bár nem szereti, hogy így hívják, hogy maximalista, de az, hogy annyira ugye tökéletességre törekvő, hogy
1: mindent... Állítólag a Jackson is ilyen volt.
2: Hogy annyira mindent lenéz, kinéz, benéz. Én pont ezen gondolkozhattam, hogy vajon elégedett lehet ezzel a koncerttel, Zoli, vagy azt mondja, hogy hát megcsináltam, ja... Nem tudom, szóval hogy annyira, én az, talán azt gondolom, hogy most az, de hogy mindenben talál rosszat, ez nem volt elég jó, ezt lehetett volna jobban is megcsinálni. Egyébként a színpadkép meg ilyen hatalmas, hogy ezt láthatták a nézők is, hogy a videókon, hogy egy ilyen hatalmas nagy LED fal volt mindkét oldalon, szóval hogy aki esetleg nem látta, az még ott is láttam, mert mindig föl volt nagyítva az arcuk, meg minden. Szóval nagyon jó volt. Meg ami még nekem nagyon tetszett, én nagyon szerettem a Ivan and the Parasolt, és abból ugye egyszer csak megjelent Vitár is. Iván, ugye ők meg a Herben játszottak. Igen. Tavaly, azt hiszem, ha jól emlékszem, ilyen május környékén volt a
1: Ott
2: Her
1: a kapcsolódást szerintem nem mindenki tudja egyébként.
2: És ebben volt egyébként anyukám tesó, és hogy kicsoda, hogy úristen, de jó, meg nem tudom. Nekünk tök vicces, mert a Megnyitod a szíved című dal, az a Lőrinccel a közös számunk. És így mondtam is nekem, a Vitár is Iván is ott volt a koncerten. De mondom, csak a Dancert énekelte. Hogy olyan energiák voltak ott is egyébként. Szóval én teljes, nagyon jól összeválogatta azokat az emberek, Veres Mónika, Nika,
1: ja,
2: úristen, az a hang. Szóval, hogy így maga, akikkel ő dolgozik a háttérben is, akár a kisenci vokál, meg nem tudom, tehát hogy így mindenki olyan magas fokon énekel, és csak ilyeneket hozott szerintem maga a duett partnerei közül is. Egyedül a Pető Bruno nem az ének tudásáról ismert, hanem mert egy jó kis csávó, mostani bulis dolgokat játszik, amiket eszik a nép, vagy igen, nem hiszem, hogy igen, mondjam, igen, a fiatalság, igen. Szóval, hogy így jó volt, szerintem nagyon jó volt.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Na, hát egyébként pedig ugye jön a nyári szezon, jön a fesztivál szezon, jön a koncert szezon.
2: Igen.
1: Biztos vagyok benne, hogy itt nagyon sok kollega jön majd a koncert élményeivel.
2: Biztos. Hát nekem mindjárt lesz a Várrepublik, koncertre megyek júni 26-án, igen. Az egy csütörtök lesz talán, szóval az
1: egyébként
2: is.
1: Egyébként elképesztő, hogy milyen sztárok érkeznek az arénába.
2: Én nem hiszem
1: elképesztő.
2: El, hogy
1: Sting is jön. Igen, tehát nagyon...
2: Sting, nem is tudom, ki volt még. Meg,
1: nagyon
2: meg
1: jó.
2: Ugye a Budapest Parkba jön több, igen, a Rita Ora, ugye most volt Sean Paul, minden, szóval, hogy
1: tehát világsztárok jönnek, mennek, igen, azért. Igen.
2: Meg hát jön, ugye itt van a fesztivál szezonban. Abszolút. Is, tehát, hogy így folyamatosan. Hát most azt néztem, hogy a Strandfesztivál, ugye arra mindig megyünk, és 19-én Timmy Trumpet, Purple Disco Machine, nem is tudom mit, szóval, hogy így tök jó DJ-k, előadók meg minden lesz, és ugye hát főleg a magyar előadók lesznek, ugye ott is főleg, de hát ott is Azi, Jude Law, mit tudom én, szóval mindenki is ott lesz. És egyébként a Pereckinek most ezt így meglovagolva, nem tudom, azt hiszem, augusztus elején valamikor lesz majd Balatonlellén egy Berecki 50-es koncertje még, úgyhogy anyukám tesója.
1: De ezt hogy ott megismétlén? Ezt nem is tudtam.
2: Nem tudom, mert az ott egyből ki volt éve, szóval, hogy én ott megnyitottam az Instát, és még...
1: De van valami kötődése talán?
2: Ez egy ilyen szabadtéri színpad, lehet, nem
1: és mész?
2: Igen.
1: Ne, tényleg.
2: Hát anyukám nem volt, mert éppen
1: ja, őt is el
2: volt.
1: Kell vinni.
2: Anyukám tesója is, a Etuska is szeretne, Timi is szeretne.
1: De csak mindenki. Ezért.
2: Csak ezért.
1: Anyut is el kell,
2: igen,
1: vinni.
2: Igen.
1: Vivi, szuper. Köszi az élménybeszámolót. Gyere, és fél tíz után Bereckit is játsszál, légy szíves,
2: még
1: ilyen levezetőként. Én tegnap, amikor beszéltem a koncertről egyébként, amikor adásban voltam, akkor annyit agyaltam, hogy melyiket adjam le. Na, nem akarsz barkobászni, vagy melyik számát adtam le? De nem fogod tudni így kitalálni. Bereczki. Mert nem egyedül énekli. Igen, de nem egyedül énekli.
2: Nem is tudom, mi az, ami... Nem tudom, hogy mit szoktam itt játszani.
1: Én a Lehetsz királyt választottam. Én azt választottam, de most akkor átbízom, hogy te majd mit hozol. Mi most réjjel zárunk. Andi megy, Vivi jön, tartsatok vele, és majd a gyereknapi játékunk kapcsán délután 4 óra után legyetek Lesben, mert újabb gyermekrajzok lepik el a várost, és ha a gyerekek megtalálják és behozzák hozzánk, akkor ajándékot kapnak gyereknap alkalmából, te pedig játékot hozol.
2: Hozok egy borongolós.
1: Borongolós játék. Boros
2: játék. Igazából nem nehéz kérdést tettem föl.
1: nem lesz nehéz a kérdés?
2: Nem lesz nehéz a kérdés, szerintem. Aki ismer egy picit is, az tudni fogja, úgyhogy, de okay. boros kérdés hozom. Szuper.
1: Mostantól egészen péntek délig egyébként a Bölcskei Borongoló rendezvényre nyerhettek majd páros belépőket. Vivi nem sokára indítja a játékot.
0: Wake up. Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Ma szokásosan 2-ig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Dr. Béres és Verép Tamás közöse, az Ugye nem bántad meg, ami egy Jimmy feldolgozás is 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Martin Garrix-hez szólt a Told You So 2025-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. A nap első felében sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hideg front hatására észak-északnyugat felől több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és helyenként futó záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. Napközben sokfelé megélénkül a nyugatira, északnyugatira forduló szél, de a záporok, zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Délutára 32 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Hát én mindenkinek azt javaslom, hogy legyen egy esernyő bekészítve, hogyha megindul valahova, de azért vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformó oldala. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő értékszakipar terület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszárd-Gement csomópontnál burkolat felújítás kezdődött, a 142-es és 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után a B-es célalagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Hird határában a 182-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz 55-ös és az 51-es kilométer között útépítők dolgoznak mozgó terelés mellett, az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárták le. A 62-es és a 63-as kilométer között Dunaföldvár belterületén a vasútállomás közelében üzemeltetési munkálatok miatt napközben félpályás korlátozás mellett lehet áthaladni. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton útkarbantartási munkák folynak a 107-es és a 110-es kilométer között, mindkét irányban útszükületre kell számítani. Paks-Cece összekötő úton burkolatjelfestés zajlik a 0-as és a 19-es kilométer között. Mindkét irányban útszükületre kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vigyázzatok ti is az utakon, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman, Gasman, Gasman.

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
3: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras! Viseld büszkén kitűzőnket! A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah libanoni síita milícia drón támadásainak fokozódása miatt. Az MTI értesülései szerint a szigorítások keretében szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra, amit az izraeli hadsereg polgári védelmi alakulata jelentett be. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből, írja az MTI. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
5: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikából.
4: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
6: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta a tesztet, meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közben oldottuk meg.
4: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
6: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
7: Szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt a legnehezebb.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Duplán sikeres évet zárt a Paksi FC női utánpótlás szakága, az U16-os csapat ugyanis arany, míg az U14-es bronzérmes lett a bajnokságban. Radványi László U14-es edző, aki a női utánpótlás megalakulásakor is jelen volt a klubnál, így idézte fel a kezdeteket.
8: 2016-ban alakult meg a Pakson az utánpótlás, női utánpótlás. Ekkor kértek fel, hogy legyek az edzőjük. Nagyon emlékszem rá, hogy 26 fő volt az első edzésen, és 2 heten volt arra, hogy felkészítsük a mérkőzésre a lányokat. Hát sok lány akkor ismerkedett a futballal, viszont voltak olyan lányok, 7-8, akire tudtam építkezni, és akkor megalakult a csapat. Nagyon emlékezetes az első mérkőzésünk, Kaposvári Rákóczi ellen futballoztunk, aki 16 lány fölsorakozott, és mi tudtak is focizni, hát 20-0-ra kaptunk ki, de hát ez volt a legtöbb, és itt innentől kezdve csak fölfelé mentek.
4: Hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás futball az elmúlt 10 évben, folytatta Radványi László.
8: Hát hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás, mert akkor 2016-ban csak egy korosztály volt, az U18-as, és utána 1-2 éven belül már megalakult az U14-16-os korosztályok, és külön edzőkkel, külön foglalkoztak a lányokkal, és így technikailag is többet tudtak fejlődni, mint nálunk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a női labdarúgás.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem ebben az órában is velem tartotok, ugyanis jönnek a jó kis zenék. Aztán meglessük, milyen programok várhatók ezen a héten Pakson és a környékünkön. Hozok nektek még egy tudósítást is Pápikati kolléganőmtől a harmadik kor egyeteme előadás sorozatról. És hát két játék is fut itt nálunk a Paks FM-en, szóval érdemes ebben az órában is minket hallgatni, mert hozok egy nyereményjáték kérdést, valamint ugye gyereknapi játékkal is készültünk nektek, szóval érdemes minket hallgatni. Az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Teddy Swims-től a The Door 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Először is egy időpontváltozást szeretnék nektek bejelenteni. Az Alzheimer Café Paks, a Veled is törődünk Egyesület Paks szervezésében lett volna egy előadás, de technikai okok miatt elmarad, és az új időpont 2026. június 10-e 16:30. A mai napon még két szuper program is lesz, az egyiken velem is találkozhatok biztosan. Kőhalmi Zoltán önálló estje lesz majd a Csengeiben, Fejben dől el címmel 18 órakor. A mai napon 17 és 18:30 között paksi kosár, termelői és kézműves piac lesz a piac téren. Ne hagyjátok ki! Május 29-én egy kiállítás lesz Komjáti Tamásné Horváth Ágnes, szövőnépi iparművész megnyitója. Lesz 17 órakor a Tolnai Művelődési Központban. Május 30-án a Chiliben 20:30-kor Silent Zone BL After koncert lesz. Ott lesz a kolléganőnk is, Harmat Gabi, úgyhogy vele is találkozhattok. Május 30-án gyereknap lesz az ASE sporttelepen, ahol 10 órától már várják az érdeklődő gyermekeket és szüleiket. 10 órától például 11-es rugó verseny lesz, 10-15-től ringató lesz Jáklik Lopcsik Klaudiával, 16 órakor Zabszalma együttes koncertje, és 10-től 18 óráig pedig folyamatos kísérő programok lesznek, ugrálóvárak, csillámtetoválás, VR állomások, ügyességi játékok, szóval rengeteg szuper program lesz, úgyhogy érezzétek jól magatokat. Május 30-án nem csak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is kedveznek Bölcskén, ugyanis borongolás lesz, poros kalandozások a Bölcskei Pince faluban, 5 kóstolóponton, pontonként 3 bort lehet kóstolni, és minden helyszínen borkorcsolyákat lehet fogyasztani. A kezdés 13 órakor lesz, ebéd pedig a Béke téren várja az érdeklődőket. Május 30-án 26. német nemzetiségi nap lesz, és 35 éves a Rocker Schilling zenekar. Ők 15 órakor lépnek majd fel a Táncsics Parkban, de folyamatosan szuper hangulattal vár bennünket a német nemzetiségi nap. Lesz például Paksi Német Nemzetiségi Tánccsoport előadása, és Bál a Kierkrein zenekarral. Május 30-án Simon Tornyán futóverseny lesz a Vártól Várig elnevezésű program keretein belül, úgyhogy aki készteti és érez egy jó kis maratonra ebben a nagy melegben, az ne hagyja ki. Május 29-én és 30-án Tolna Város napja lesz a Hősök terén. Ne hagyjátok ki, mert remek programokkal, gyerek és felnőtt programokkal is egyaránt várják az érdeklődőket. Május 31-én Dunaömlődi gyereknap lesz 15 és 19 óra között a focipályán, ahol rengeteg program lesz, mint például gyereknapi kalantúra, ugrálóvár, óriás focidárt, kreatív sátorok és sok egyéb kiegészítő program. Május 31-én is találkozhattok velem és a kisfiammal, ugyanis Kicsi Gesztenyek klub koncert lesz a Csengeiben 15:30-kor. Ne hagyjátok ki, szerintem szuper lesz. Május 31-én Kalocsán is gyereknap lesz az Érsek kertben, habparti lesz, gyerekbűvész show lesz, Bolhi Cirmi gyermekkoncert és sok-sok kiegészítő program, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás 9 és 12:30 között. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Pax FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Páfi Kati kolléganőm tudósítása. A nagy sikerű Paksi harmadik kor egyeteme előadás sorozata héten folytatódott a Paksi Városháza földszinti nagy termében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Bak Klára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt, akivel kolléganőnk beszélgetett, ezt hallhatjátok most.
2: Ma folytatódik ugye az előadás sorozat, ami már tulajdonképpen évek óta hagyomány itt Pakson. A mai napon az időseknek az állatokhoz való kapcsolata kerül terítékre. Miért fontos ezzel a témával így külön önmagába foglalkozni?
3: Dr. Bak Klára vagyok, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának az adjunktusa, illetve a Szövetkezeti Kutatóintézetnek a vezető kutatója. Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről, illetve arról, hogy általában véve a társadalom tagjai hogyan tudnak ehhez a témához kötődni, mint magánszemélyek. Erről is lesz szó egyébként az előadásomban, és tulajdonképpen az a cél, hogy mindezeket a területeket egy kicsit a nyugdíjas korosztály számára is megmutassam úgy, hogy nemzetközi kutatásokat folytatok, és azoknak talán a legszínesebb és legérdekesebb eredményeit bemutassam. Továbbá azért is tartom fontosnak a témát, mert a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek, mint a szövetkezetek egy altípusa, egy olyan közösséget jelentenek a nyugdíjasoknak, ahol a jövedelemszerzés mellett egyébként nagyon fontos az is, hogy közösségi értékeket és általában véve a fenntarthatóság értékeit is valahogyan közvetítsék a nyugdíjas közösség számára. És egyik ilyen terület egyébként az állatvédelem, ami tulajdonképpen, hogyha kapcsolódik a nyugdíjas korosztályhoz, és megmutatjuk azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnak ennek a részeivé lenni spontán módon, nem sok energiabefektetéssel, akkor azt gondolom, hogy magának a szövetkezetnek is az értékét ezzel növelni tudjuk, hogy a nyugdíjasok ebben részt vesznek, illetve számukra is jó, mert egy olyan tevékenységet végeznek, ami jó érzéssel tölt el bennünket.
2: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak?
3: Nagyon sok formája lehet ennek egyébként, például úgy, hogy menhelyeket felkeresnek és sétáltatást vállalnak, például úgy, hogy örökbe fogadnak akár egy állatkerti állatot, akár egy állatmenhelyi állatot, és nagyon picit támogatják. Például úgy, hogy odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és nem esznek mondjuk annyi húst, mint amennyit általában véve mondjuk a magyar társadalom szokott, de például úgy is, hogy csak odafigyelnek a vadon élő állatokra, és megpróbálják biztosítani azokat a természetes élőhelyeket, amik akár egy Natura 2000 területen, amik itt vannak közöttünk, előfordulnak, és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket. Szóval nagyon-nagyon sok olyan pici példa van, amivel segíteni tudunk.
2: Említette a nemzetközi kutatást. Erre is mondaná esetleg egy-két példát?
3: Tulajdonképpen azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok, így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények. Ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól a polgári törvénykönyv, hogy egy válás esetén mi legyen a házi kedvence.
1: Az imént dr. Bak Klára egyetemi adjunktust hallhattátok, aki a Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadást tartotta a harmadik kor egyeteme előadás sorozaton. Június 2-án lesz a tavaszi szemeszter utolsó előadása, akkor professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár beszél majd az önkormányzatiság útelágazásáról. Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok közérdekű nyugdíjas szövetkezet elnöke, a Paksi harmadik kor egyeteme társ szervezője, a fél év zárásról is beszélt a rádiónknak, ezt hallhatjátok most.
2: A májusi program az, amelyik most megvalósul, ugye egy kis csúszással, lesz-e még a nyári szünet előtt?
4: Tóth Gabriella vagyok, a Déli Szomszédok közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek az elnöke. Én társszervező vagyok itt a Paksi harmadik kor egyeteme szervezésében, ugye itt a város, az egyetem és a Déli Szomszédok egy hármas együttműködésben szervezi időről időre, szemeszterről szemeszterre ezeket az előadásokat. Ez most az utolsó előtti alkalom, már közelítünk a záráshoz, még egy alkalom van, jövő héten van itt a záró időpontunk.
2: Június első hetében záródik tulajdonképpen a harmadik kor egyeteme itt Pakson. A záró előadás után mire lehet számítani?
4: Hát a szokásos, a Déli Szomszédok szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során.
2: Idén körülbelül mennyien kapják meg az oklevelet? Erről lehet-e már tudni? Van-e szám?
4: Hát a biztosat azt akkor tudjuk, ugye, hogyha ez az előadás is lemegy, akkor már azért jobban látjuk, de én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Gryner. Tagsefem. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok.

És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését, mert hogy borongolás lesz a Bölcskei Pince faluban, ami egy boros kalandozás lesz felnőtteknek. Május 30-án szombaton 13 órától van a kezdés, 5 kóstolóponton lehet pontonként háromféle bort kóstolni, és borkorcsolyák lesznek minden helyszínen, amit el lehet fogyasztani a finom borok mellé. Na, akkor a kérdésem a következő lesz. Melyik borfajtát szerethetem jobban én, Takács Nagy Vivi? A. Vörös, vagy B. Fehér? A helyes megfejtéseket a 2094111-es SMS és Viber számunkra várom, és érdemes minket hallgatni és velünk játszani, mert hogy egy páros belépő lesz a nyeremény a helyes megfejtőnek, úgyhogy játszotok velünk, sok sikert kívánok, hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinformó oldala. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő érdészaki parterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszárd-Gement csomópontnál burkolat felújítás kezdődött, a 142-es és 146-os kilométer között a külső és a lassító sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton Hird határában a 182-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz 55-ös és az 51-es kilométer között útépítők dolgoznak mozgó terelés mellett, az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárták le. A 62-es és a 63-as kilométer között Dunaföldvár belterületén a vasútállomás közelében üzemeltetési munkálatok miatt napközben félpályás korlátozás mellett lehet áthaladni. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton útkarbantartási munkák folynak a 107-es és a 110-es kilométer között, mindkét irányban útszükületre kell számítani. Paks-Cece összekötő úton burkolatjelfestés zajlik a 0-as és a 19-es kilométer között. Mindkét irányba útszükületre kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vigyázzatok ti is az utakon, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekötő.

0: hengereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így születhetett meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A balközép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. Vádat emelt a szekszárdi járási ügyészség egy 42 éves férfi ellen, aki fenyegető üzenetekben dróntámadást helyezett kilátásba egy szekszárdi szolgáltató cég ellen. Az ügyészség fogház büntetést, közügyektől eltiltást és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását indítványozta az ügyben. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
8: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikából.
7: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
9: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta, a tesztet meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
7: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
9: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
10: Szerintem többi? Mindannyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt
7: igen?
10: a legnehezebb.
7: A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület minden érdeklődőt vár szakköreinek kiállítására május 28-án csütörtökön 18 órától a Györkönyi Művelődési Házban, adta hírül Györkönyi község a közösségi oldalán. Az eseményen a látogatók többek között a papírfonás, a babamama horgolás és a naturkozmetikum készítő szakkörök alkotásaival ismerkedhetnek meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi Gabi a híreket, a stúdióban ismét Takács Nagy Vivi, sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jobbnál jobb Paks FM-es lágerek, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, mert hogy jön a Best of A-tól Z-ig óra, és hamarosan megtudhatjátok, hogy melyik betűvel fogunk tovább menni déltől egyig. Aztán jön a nyereményi játék kérdése is, ahol is páros belépőjegyet lehet nyerni tőlünk a borongoló eseményre, és hát nyereményi játék eső van ezen a héten, mert hogy gyereknapi nyereményt is lehet tőlünk nyerni, úgyhogy mindenképp játszatok velünk és hallgassatok bennünket, valamint legyetek figyelmesek, mert 16 órától kerülnek ki ezek a csodás gyermekrajzok, amiket behoztatok hozzánk, és értékes ajándékokat lehet nyerni. Úgyhogy tartsatok vele, most pedig jöjjön a Switch Disco és a Toons & Dye közöse a Hideaway 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összekötött.

Ez a Paks FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai best of órából.

0: So Sexy Love 2006-ból. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő órába, ugyanis jönnek a legjobb N-betűs előadók. Érkezik még Naughty Boy, Nelly Furtado, Nick Jonas, Nicki Minaj, Nana és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Luis Capaldival, tőle pedig szóljon a Someone You Loved 2019-ből.
1: I'm going under in the summer, there's no one to save me.

Kovácski Zoli, Mészáros Árpád Zsolt és a Dolhai Attila közösen szólt a Rómeó és Júliából Lehetsz király 2004-ből. Na hát már beszéltem Andinak ugyebár a Berecki koncertről, de azt tényleg el kell mondjam, hogy életem egyik legjobb Berecki koncertje volt, pedig már voltam párom. És ugyebár többször hangsúlyozta, hogy ez az első nagyszabású koncertje önállóan, mert hogy 2009-ben volt Szinetár Dórával a musical duett, vagy hát ez a koncert meg volt tartva ugyanúgy a Papp László sportarénában, és akkor is teltház volt, és most is teltház volt, és azt gondolom, hogy Zolinak ez egy hatalmas nagy mérföldkő volt az életében. Mint néző nagyon-nagyon átjött az, amit ő szeretett volna megmutatni igazából az ő egész zenei pályafutásából. Tényleg 96-tól kezdte el úgymond az egész zenei karrierjét, és hát most 2026-ot írunk, szóval 30 éve teljes mértékben körülölelt, és egészen elképesztő volt az a lendülete, még 50 évesen is, amivel ő előrukkolt és végig ívelt, több mint 2 órán keresztül, 2,5 órás koncert volt, lehet, hogy még több is, mert olyan 8 óra, pár perckor kezdte el, és 22 óra 40 perckor hagytuk el a Papp Lászlót, szóval tényleg azt gondolom, hogy egy 2,5 órás koncertet, koncertbe belesűríteni azt a 30 évet igen nehéz volt, és ugye többször elmondta a koncert alatt, hogy majd biztos rá fognak koppintani a fejére a rajongói, mert hogy nem tud mindent előadni, és nekem is volt egy-kettő olyan szám, ami kimaradt, és nagyon szeretem, de úgy voltam vele, hogy azokat a dalokat mindenképp szerette volna megmutatni, akár a musical életéből, akár az első lemezéről, vagy utána a Kerekegész, a stb., tehát hogy akár a közös koprodukciók csodálatos zenész társaival, mint Veres Mónika, mint Szőke Niki, mint ugye az imént hallott Lehetsz király Dolhaival és Mészáros Árpád Zsolttal. Szóval tényleg egészen elképesztő volt, és hogy újak is jöttek, mint például Vitári Siván, én még sosem hallottam őket együtt zenélni. Ők ugye a Hair Musicalben léptek föl tavaly, és tavaly előtt is, ha jól tudom. Úgyhogy egy igazán jó barátság alakult ki. Nagyon jó volt az energia az egész koncert, és bánhatjátok, akik kihagyták, mert tényleg elképesztő volt, és azt láttam, hogy ugye a Facebookon is, amikor pakoltam fel a videókat, teljes mértékben így éreztétek ti is, és nagyon sok kommentet olvastam, aki szintén ott volt velem együtt a koncerten, és ugyanaz jött le mindenkinek, mint nekem, hogy ez a 12 000 ember az csak azért van ott most, hogy Zolinak ezt az estjét tényleg úgy igazán megélje, és szerintem ez sikerült, úgyhogy alig várom már a többi ilyen koncertjét, mert hogy most visszatér Zoli, egészen eddig ugye kicsit háttérben visszavonult, nem nagyon adott koncertet, vagy egy-két olyan megkeresésnek adott csak lehetőséget, ami nem tipikusan nagy koncert vagy színházi darabok, úgyhogy most visszatér, és az egész nyarat újra megtölti Berecki Zoli koncertekkel, úgyhogy alig várom ezeket az eseményeket. Most viszont megyünk tovább, mivel más, amivel lezárta, úgymond az egész estét, szóljon most a Kerekegész 2010-ből.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok.

már hozom is nektek a mai nyeremény játék kérdését, mert hogy borongolás lesz a Bölcskei Pince faluban, ami egy boros kalandozás lesz felnőtteknek. Május 30-án szombaton 13 órától van a kezdés, 5 kóstolóponton lehet pontonként háromféle bort kóstolni, és borkorcsolyák lesznek minden helyszínen, amit el lehet fogyasztani a finom borok mellé. Na, akkor a kérdésem a következő lesz. Melyik borfajtát szerethetem jobban én, Takács Nagy Vivi? A. Vörös, vagy B. Fehér? A helyes megfejtéseket a 2094111-es SMS és Viber számunkra várom, és érdemes minket hallgatni és velünk játszani, mert hogy egy páros belépő lesz a nyeremény a helyes megfejtőnek, úgyhogy játszotok velünk, sok sikert kívánok, hallgassátok továbbra is a Paks FM-et!

A The Black Eyed Peas-től szólt a Shut Up 2003-ból. Na hát megtartották a 2026-os American Music Awards-ot, melyen az együttes is bezsebelt egy díjat a legjobb nosztalgikus dal, vagy hát a legjobb régi slágerrel, a Rock That Body című számukkal. Ugye ők már Fergie nélkül mozgolódnak, de ezen a díjátadón Fergie is megjelent velük, és együtt vették át a díjat. Na hát azt írják itt, hogy a legnagyobb nyertese ennek a díjátadónak a BTS volt. Elvitték az év előadója díjat, valamint több más kategóriában is győztek, de ott volt még például a legjobb album, Sabrina Carpenter, a legjobb dal az évben, ugye a Golden előadói, például a legjobb R&B előadó Bruno Mars lett, a legjobb hip-hop előadó Cardi B, és bár Taylor Swift kapta a legtöbb jelölést, szám szerint 8-at, végül egyetlen díjat sem nyert el, úgyhogy most én egy olyan együttessel, előadókkal érkezem nektek, akik a legnagyobb nyertesei voltak ennek az estének. Szóljon most a BTS-től a Dynamite 2020-ból. Let's go!

0: Taylor Swift-től szólt a Dress 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert Gabi hírei után jövök vissza hozzátok, és hozom a Best of órában a legjobb N-betűs előadókat.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Ténelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah libanoni síita milícia drón támadásainak fokozódása miatt. Az MTI értesülései szerint a szigorítások keretében szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra, amit az izraeli hadsereg polgári védelmi alakulata jelentett be. Egy héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek hétfő este adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni, de meggyőződése szerint az időpontnál fontosabb, hogy az új szervezetet valós hatáskörrel ruházzák fel, ne alakuljanak ki párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel, vagy ha igen, akkor azok csak segítő párhuzamosságok legyenek. A kormányfő felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
4: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikából.
3: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
5: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta, a tesztet meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
3: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
5: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
6: Szerintem többiek? Mindennyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt
3: igen?
6: A legnehezebb.
3: Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 17:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm best of slágerek A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paksfm best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
0: 12 óra 4 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában szállítom nektek a legjobb N-betűs előadókat. Megéri velem tartani, ígérem. Jó lesz! Meg is kezdjük az órát. Egy jó kis lagerrel 2015-ből szóljon most Naughty Boy-tól és Beyoncé-tól a Running.
1: Paksi FM Best of Slágerek, A-tól Z-ig!

Nick Jonas and Mary Mike Posner szólt, tőlük pedig a Remember I Told You 2017-ből. Na hát, Nick Jonas-szal elég sok minden történik mostanában, például új filmje kapcsán adott több interjút is, melyben elmondta, hogy a szerepéhez a Power Ballad filmben saját Jonas Brothers időszakából merített inspirációt, mert hogy a filmben egy fiúbanda tagot alakít, aki újra reflektor fénybe kerül. És hát sokat turnéznak, koncerteznek a Jonas Brothers-szel, de képzeljétek, 2026-ban megjelent az új szólóalbuma, a Sunday Best, és több új dala is kijött, amiről majd hozok nektek ízelítőt, viszont most megyünk tovább egy 90-es éves slágerrel, ami nekem nagy-nagy kedvencem, szóljon most Nanától a Lonely 97-ből.

Az NSYNC-től szólt a Bye Bye Bye 2001-ből, és hát sok rajongó várta a 30 éves visszatérésüket, akár egy turné keretein belül, de nemrég beszéltek arról, hogy jelenleg nem terveznek közös turnét vagy comebacket. Szerintük a következő pár évben valószínűleg nem is lesz teljes újra egyesülése az együttesnek. Ugyebár itt Justin Timberlake is egy elég komoly betegséggel küzd, úgyhogy teljesen érthető, hogy nincs tervben egy 30 éves jubileumi koncert, de a másik oldala viszont az, hogy a rajongók nagyon csalódottak emiatt, és nagyon várták azt, hogy esetlegesen egyesülnek, mint például ugyebár a Backstreet Boys, akik a mai napig is Las Vegasban nyomják, és rengeteg koncertet adnak tényleg világszerte. Úgyhogy most ez valószínű elmarad, viszont azt érzik a rajongók ezáltal, hogy egy korszak lezárult, és egy korszak végét jelenti ez, hogy ők nem egyesülnek újra. Meglátjuk, pár éven belül majd visszatérünk rá, most viszont megyünk tovább. Natasha Bedingfield-el, tőle pedig szóljon a Packet Full of Sunshine 2009-ből.

0: Dalától szólt a Some Say 2020-ból. Én ezzel a dallal zárom a Best of-tól Z-ig órát. Remélem tetszett a zenei felhozatal. Gabi hírei után még érkezem vissza hozzátok, és egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit. Tartsatok velem!
1: Ez volt a Paks FM Best of A-tól Z-ig a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 27-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmat Gabi, lássuk a tartalmat. Változik az Alzheimer Café időpontja. Önként vállalkoztak a versenyre a győztes eszisek. Jó évet zárt a PSN női foci utánpótlás. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 16:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellerede vetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
2: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikából.
1: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
3: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta a tesztet, meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
1: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
3: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
4: Szerintem többi? Mindannyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt a legnehezebb.
1: Gyermeknapi rendezvényt szervez a Duna-Szentgyörgyért Egyesület május 31-én vasárnap 9 órai kezdettel a Duna-Szentgyörgyi nagyjátszó téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. A programok között kézműves foglalkozások, arcfestés, ügyességi vetélkedők, lovaskocsikázás, habparti, veteránjármű és tűzoltó bemutató, valamint hordóvonat is várja a családokat. A szervezők frissítőkkel, gyümölcsel és alkoholmentes büfével készülnek a résztvevők számára.
0: Paks FM hírek.
1: Szombaton és vasárnap a kalocsai repülőtéren Legendák a levegőben elnevezéssel repülőnapot rendeztek. A kétnapos esemény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette. Több típusú merevszárnyú repülőgéppel és helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni, de látható volt az MB-339-es olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, és a Cmelec Z-37 modell is. A világ leggyorsabb ultrakönnyű gépe, a Sárk és a magyar fejlesztésű Magnus is jelen volt. A földön igazi majális hangulat volt, kölyök játszótérrel, katonai hagyományőrző programokkal, lángossal, sörrel, sült kolbásszal és kürtős kaláccsal. A gyerekek kedvencével, Süsüvel is találkozhattak a kilátogatók, és a magyar honvédséggel célba is lehetett lőni. A repülhető típusok közül ott volt a Bulldog, a Sárk, az AN-2, a Cessna 172, a Diamond 20, de volt sárkányrepülő, autogiro és Robinson 44 helikopter is. Vécsei Mihály főszervező, a médiából ismert egykori sportriporter nyilatkozott rádiónknak a kalocsai repülőnapon.
5: Itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér. Ugye most másodszor vagyunk már itt a Kalocsa-Fogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt mi pilóták annyira bennünket nem zavar utasokat. Az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert felszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többsége az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paksa, Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a lehetőségekkel, amit ez a repülés vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, az A2-es, a dupla fedelő, akit sokan ilyen permetező repülőnek ismernek. Itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, azt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néz neki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Sárk.
1: A repülőnap tavasztól őszig az ország több pontján megrendezésre kerül, folytatta Vécsei Mihály főszervező, aki azt is elmondta, hogy nyáron jubilálnak is.
5: 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot, és én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába ilyen pilóta növendéknek, ugye majd 2026-ban, májusában itt Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén július közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
1: Május 21 és 25-e között tartották a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált. A rendezvényen színes programokkal várták az érdeklődőket, kicsik-nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozást. Kóré Tőkés Patrícia férjével és kislányával érkezett a rendezvényre. Az egész család nagyon élvezte a programokat, ezt a 3 éves Lia is megerősítette rádiónknak.
6: Minden évben szoktatok jönni ide a Pünkösdi Fesztiválra?
7: Igen, ki szoktunk jönni minden évben, mert nagyon jól érezzük magunkat. Kislányom most már betöltötte 3 éves sport, így most már ő is nagyon élvezi. Úgyhogy igazából mind a 3 nap már így kijöttünk így este koncertezni.
6: És voltatok a gyerek részlegen is a Vidám Parkban?
7: Ó, persze, hát
6: kipróbáltatok?
7: Nem lehet kihagyni.
6: És neked hogy tetszettek a Vidám Parkban a játékok, amiket kipróbálhattál?
7: Az ugrálóvár tetszett?
8: Igen.
6: Jó volt. Kipróbáltad az ugrálóvárakat?
8: Igen.
6: És a koncert milyen volt? Jó volt a zene?
8: Igen.
6: Az is tetszett?
7: Nagyon jó volt, igen.
6: Szeretsz táncolni?
8: Igen.
6: És énekelni is szeretsz?
8: Igen.
6: Azt a mindenit, de jó.
7: Nagyokat bulizni, mondjad.
8: Nagyokat bulizni.
1: A Győrkönyi Hagyományőrző Egyesület minden érdeklődőt vár szakköreinek kiállítására május 28-án csütörtökön 18 órától a Győrkönyi Művelődési Házban, adta hírül Győrkönyi Község a közösségi oldalán. Az eseményen a látogatók többek között a papírfonás, a babamama horgolás és a naturkozmetikum készítő szakkörök alkotásaival ismerkedhetnek meg.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Duplán sikeres évet zárt a Paksi FC női utánpótlás szakága, az U16-os csapat ugyanis arany, míg az U14-es bronzérmes lett a bajnokságban. Radványi László U14-es edző, aki a női utánpótlás megalakulásakor is jelen volt a klubnál, így idézte fel a kezdeteket.
9: 2016-ban alakult meg a Pakson az utánpótlás, női utánpótlás, ekkor kértek fel, hogy legyek az edzőjük. Nagyon emlékszem rá, hogy 26 fő volt az első edzésen, és 2 heten volt arra, hogy felkészítsük a mérkőzésre a lányokat. Hát sok lány akkor ismerkedett a futballal, viszont voltak olyan lányok, 7-8, akire tudtam építkezni, és akkor megalakult a csapat. Nagyon emlékezetes az első mérkőzésünk, kaposvári Rákóczi ellen futballoztunk, aki 16 lány fősorakozott, és még tudtak is focizni. Hát 20-0-ra kaptunk ki, de hát ez volt a legtöbb, és itt innentől kezdve csak fölfelé mentek.
1: Hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás futball az elmúlt 10 évben, folytatta Radványi László.
9: Hát hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás, mert akkor 2016-ban csak egy korosztály volt, az U18-as, és utána egy-két éven belül már megalakult az U14-16-os korosztályok is külön edzőkkel, külön foglalkoztak a lányokkal, és így technikailag is többet tudtak fejlődni, mint nálunk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a női labdarúgás.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
10: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
11: 13 óra 10 perc van, és a Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjátok, hogy milyen időre számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint, és jön a nyereményjáték kérdése is, ahol páros belépő jegyet lehet nyerni a borongoló eseményre, és ugye tudjátok, gyereknapi nyereményi játék is van, és fut nálunk itt a Paks FM-en, erről is lesz majd pár szó. Most viszont megyünk tovább Damien a Daviddel, tőle pedig szóljon a Born with a Broken Heart 2024-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
10: Paks FM.
0: Összekötött.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Először is egy időpontváltozást szeretnék nektek bejelenteni. Az Alzheimer Café Paks, a Veled is törődünk Egyesület Paks szervezésében lett volna egy előadás, de technikai okok miatt elmarad, és az új időpont 2026. június 10-e 16:30. A mai napon még két szuper program is lesz, az egyiken velem is találkozhattok biztosan. Kőhalmi Zoltán önálló estje lesz majd a Csengeiben, Fejben dől el címmel 18 órakor. A mai napon 17 és 18:30 között paksi kosár, termelői és kézműves piac lesz a piac téren. Ne hagyjátok ki! Május 29-én egy kiállítás lesz Komjáti Tamásné Horváth Ágnes, szövő népi iparművész megnyitója. Lesz 17 órakor a Tolnai Művelődési Központban. Május 30-án a Chiliben 20:30-kor Silent Zone BL After koncert lesz, ott lesz a kolléganőnk is, Harmat Gabi, úgyhogy vele is találkozhattok. Május 30-án gyereknap lesz az ASE sporttelepen, ahol 10 órától már várják az érdeklődő gyermekeket és szüleiket. 10 órától például 11-es rugó verseny lesz, 10-15-től ringató lesz Jáklik Lopcsik Klaudiával, 16 órakor Zapszalma együttes koncertje, és 10-től 18 óráig pedig folyamatos kísérő programok lesznek, ugrálóvárak, csillámtetoválás, VR állomások, ügyességi játékok, szóval rengeteg szuper program lesz, úgyhogy érezzétek jól magatokat. Május 30-án nem csak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is kedveznek Bölcskén, ugyanis borongolás lesz, poros kalandozások a Bölcskei Pince faluban, 5 kóstolóponton, pontonként 3 bort lehet kóstolni, és minden helyszínen borkorcsolyákat lehet fogyasztani. A kezdés 13 órakor lesz, ebéd pedig a Béke téren várja az érdeklődőket. Május 30-án 26. német nemzetiségi nap lesz, és 35 éves a Rocker Schilling zenekar. Ők 15 órakor lépnek majd fel a Táncsics Parkban, de folyamatosan szuper hangulattal vár bennünket a német nemzetiségi nap. Lesz például Paksi Német Nemzetiségi Tánccsoport előadása, és bál a Kierkrein zenekarral. Május 30-án Simon Tornyán futóverseny lesz a Vártól Várig elnevezésű program keretein belül, úgyhogy aki készteti és érez egy jó kis maratonra ebben a nagy melegben, az ne hagyja ki. Május 29-én és 30-án Tolna Város napja lesz a Hősök terén, ne hagyjátok ki, mert remek programokkal, gyerek és felnőtt programokkal is egyaránt várják az érdeklődőket. Május 31-én Dunaömlődi gyereknap lesz 15 és 19 óra között a focipályán, ahol rengeteg program lesz, mint például gyereknapi kalantúra, ugrálóvár, óriás focidárt, kreatív sátorok és sok egyéb kiegészítő program. Május 31-én is találkozhattok velem és a kisfiammal, ugyanis Kicsi Gesztenye Klub koncert lesz a Csengeiben 15:30-kor, ne hagyjátok ki, szerintem szuper lesz. Május 31-én Kalocsán is gyereknap lesz az Érsek kertben, habparti lesz, gyerekbűvész show lesz, Bolhi Cirmi gyermekkoncert és sok-sok kiegészítő program, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás 9 és 12:30 között. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz csütörtökön az időkép előrejelzése szerint. A front mögött felfrissült a levegő, kora reggel 7 és 17, napközben pedig 22 és 24 fok között alakul majd a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnképp több gomoly felhő az égen, de csapadék sehol sem várható. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérheti élénk erős lökés, nálunk olyan 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Számomra ez a legkedveltebb nyári idő, és én ezt egész évben elfogadnám, esetleg a téli szünetben lehetne egy kis havazás, de utána térjen vissza ez a jó kis 24-26 fokos hőmérséklet, és én ezt így nagyon élvezném. Úgyhogy remélem ti is fogjátok, és itt a front miatt remélem senkinek sem fog fájni a feje. Holnap nem kell lesernyő, holnap csak öltözzetek nyárias ruhába, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk pax2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését, mert hogy borongolás lesz a Bölcskei Pince faluban, ami egy boros kalandozás lesz felnőtteknek május 30-án szombaton 13 órától. Van a kezdés, 5 kóstolóponton lehet pontonként háromféle bort kóstolni, és borkorcsolyák lesznek minden helyszínen, amit el lehet fogyasztani a finom borok mellé. Na, akkor a kérdésem a következő lesz. Melyik borfajtát szerethetem jobban én, Takács Nagy Vivi? A. Vörös, vagy B. Fehér? A helyes megfejtéseket a 2094111-es SMS és Viber számunkra várom, és érdemes minket hallgatni és velünk játszani, mert hogy egy páros belépő lesz a nyeremény a helyes megfejtőnek, úgyhogy játszatok velünk, sok sikert kívánok, hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Barnograszt és Dániel Figergő szólt, tőlük pedig a Boldog igazán 2025-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok, viszont tartsatok továbbra is velünk, mert hogy a mai napon 4 órakor újra kikerül egy új helyszínre, egy csodálatos gyermek napi rajz, amit behoztatok hozzánk a múlt hét folyamán. Legyetek figyelmesek és nézzétek majd a Paks FM Facebook oldalát, mert hogy értékes nyereményeket nyerhettek tőlünk a Kikisznek bár jóvoltából és a Sirálypapír jóvoltából, úgyhogy játszatok velünk, hallgassátok továbbra is a Paks FM-et, most viszont átadom a stúdiót Balázsnak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jó zenéket, velem legközelebb holnap reggel 9:30-kor találkozhattok, addig is csodás napot nektek, én Takács Nagy Vivi voltam, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! You know when I come back, you know what I look like.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így született meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, és Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
7: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A balközép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. Vádat emelt a szekszárdi járási ügyészség egy 42 éves férfi ellen, aki fenyegető üzenetekben dróntámadást helyezett kilátásba egy szekszárdi szolgáltató cég ellen. Az ügyészség fogház büntetést, közügyektől eltiltást és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását indítványozta az ügyben. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
9: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikából.
8: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
10: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta, a tesztet meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
8: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
10: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
11: Szerintem többiek? Mindennyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt
8: igen?
11: A legnehezebb.
8: A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület minden érdeklődőt vár szakköreinek kiállítására május 28-án csütörtökön 18 órától a Györkönyi Művelődési Házban, adta hírül Györkönyi Község a közösségi oldalán. Az eseményen a látogatók többek között a papírfonás, a babamama horgolás és a naturkozmetikum készítő szakkörök alkotásaival ismerkedhetnek meg.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiség.

srácok kijöttek azóta már egyébként, éppen mostanában egy másik felvétellel, azt is hamarosan meg fogjuk mutatni nektek. Nem beszélve a TNT-ről, hogyha emlékeztek, éppen a tavalyi évben tértek vissza Dobrádi Ákosék is egy igazi mestermunkával, nagyon szuper lett a dal, most pedig érkezett egy újdonság tőlük megint, ezt lehet, hogy a mai délutánon meg is mutatom majd nektek. Hamarosan egy Jászalai Balázs vagyok, remélem, hogy kellemesen töltitek az időt velünk. Hozzok természetesen nemzetközi kedvenceket is. Itt lesz az egész szerda délután, felváltva szólnak majd a hazai és a nemzetközi slágerek. Nálunk most éppen Dua Lipa folytatja a sort.

Klipet kapott nemrég Péter Fibori és a fiatal rapper Sisi közös dala a Huncut menyecskék, ami a Medúza album egyik legsikeresebb száma lett. Ezt nem igazán értem egyébként, hiszen nem olyan nagy eresztés, mármint zeneileg, szövegében viszont egy erős felszabadító női történetet mesél. Arról, amikor valaki inkább az egyedüllétet választja egy rossz kapcsolat helyett. Talán ezért is lett ennyire sikeres Péter Fiboriék legfrissebb korongjának együttműködése, amit mi is meghallgatunk most Huncut menyecskék címmel. Nem

hidegben. Itt a Paks FM-en szerda délután, amikor nyerhettek tőlünk belépőjegyeket egy remek hétvégi programra, méghozzá egy páros tiketet a Borongolásra. Ez ugye Bölcské lesz a Pincefaluban május 30-án. Hozom majd ennek az eseménynek a részleteit is, de ami fontosabb, hogy kettő belépőhöz juthattok hozzá, hogyha jól figyeltek. Most jön az egyik kedvencünk, aztán mondom a kérdést a játékban.

Bieber Exa egy feldolgozása itt a Paks FM-en, ahol játszunk, ahogy ígértem, a borongulásra nyerhettek a hétvégére. Tudunk egy páros belépő jegyet, Bölcskén a Pincefaluban lesz a boros kalandozás, amelyel fel lehet fedezni a környékbeli borok virágját. Egy igazán egyedülálló napot ígérnek a szervezők, szóval ha szeretnétek ott lenni, akkor figyeljetek, most jól mondom a kérdést, a feladványunk, illetve a feladatunk inkább az, ezúttal a délután folyamán, hogy küldjetek nekem legalább 2 paksi pincészet nevét, vagy pincészet tulajdonos nevét, teljesen mindegy, akit ismertek, legalább 2 legyenek. Hát nincs olyan messze Bölcskétől, nagyjából egy vidék vagyunk, úgyhogy a játékhoz abszolút passzolhat a paksi pincészetek neve, szóval 2 legalább küldjetek el, 2 kedvencet, vagy 2 olyat, akit ismertek, jöhet a jól megszokott elérhetőségünk bármelyikére, azaz messenger üzenetben a Facebookon keresztül is próbálkozhattok, és természetesen jöhetnek az SMS és Viber megfejtések a 20 94 11 001-es szám.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok.

meglepő zenei titokra derült fény nemrég Los Angelesben, amikor Mariah Carey eddig rejtegetett 90-es évekbeli albuma került reflektorfénybe. A Music Cares az év személyisége díjátadón, ugyanis a Foo Fighters bemutatta az anyag dalait, ezeket Carey 95-ben Shake Hell néven rögzítette. A közönség egy egészen más arcát láthatta a pop divának, miközben az énekesnő

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujcsics Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah libanoni síita milícia drón támadásainak fokozódása miatt. Az MTI értesülései szerint a szigorítások keretében szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra, amit az izraeli hadsereg polgári védelmi alakulata jelentett be. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből, írja az MTI. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
3: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikából.
2: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
4: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta a tesztet, meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közben oldottuk meg.
2: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
4: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
5: Szerintem többi? Mindannyian mondhatjuk, hogy szerintem az volt
2: igen?
5: A legnehezebb.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Duplán sikeres évet zárt a Paksi FC női utánpótlás szakága, az U16-os csapat ugyanis arany, míg az U14-es bronzérmes lett a bajnokságban. Radványi László U14-es edző, aki a női utánpótlás megalakulásakor is jelen volt a klubnál, így idézte fel a kezdeteket.
6: 2016-ban alakult meg a Pakson az utánpótlás, női utánpótlás. Ekkor kértek fel, hogy legyek az edzőjük. Nagyon emlékszem rá, hogy 26 fő volt az első edzésen. és 2 heten volt arra, hogy felkészítsük a mérkőzésre a lányokat. Hát sok lány akkor ismerkedett a futballal, viszont voltak olyan lányok, 7-8, akire tudtam építkezni, és akkor megalakult a csapat. Nagyon emlékezetes az első mérkőzésünk, kaposvári Rákóczi ellen futballoztunk, aki 16 lány fölsorakozott, és még tudtak is focizni. Hát 20-0-ra kaptunk ki, de hát ez volt a legtöbb, és itt innentől kezdve csak fölfelé mentek.
2: Hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás futball az elmúlt 10 évben, folytatta Radványi László.
6: Hát hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás, mert akkor 2016-ban csak egy korosztály volt, az U18-as, és utána 1-2 éven belül már megalakult az U14-16-os korosztályok, és külön edzőkkel, külön foglalkoztak a lányokkal, és így technikailag is többet tudtak fejlődni, mint nálunk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a női labdarúgás.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
7: Taylor Swift az egyik tavalyi kislemezével indítja el az óránkat, de hozok egy jó régi, a Repülők slágert is mindjárt, szóval csak a kedvenceitek szólnak. A folytatásban is töltsétek az időt a Paks FM-mel, én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok.
0: És most egy újabb

erővel robbant be a zenei vérkeringésbe. Robin Schulz vadonatúj dala az év elején. Az évtized egyik legsikeresebb német DJ producere világszerte sok milliárd streammel és platina lemezek sorával biztosítja helyét a nemzetközi élvonalban. Az Embers című újdonság is ebbe az évbe illeszkedik, miközben friss lendületet is ad azért Schulz zenei világának. A nóta lassan izzó érzelmekről szól, hangzását pedig finoman építkező grúvok és lágy szintetizátor jellemzi.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ezen a héten kerülnek ki játéksorozatunk keretében minden egyes délutánon a gyermekek alkotásai. Nagyjából 16 óra magasságában helyezik majd el a mai napon is a város különböző pontjain ezeket a rajzokat, amiket lehet, hogy éppen a te gyermeket készített, és hozott be ide a rádióba. A Paks FM gyermeknapi játéka tehát egész héten zajlik, ellepik gyermekrajzok a várost, ma is így lesz ez majd 16 óra után. További részletek ezzel a programunkkal kapcsolatban a Paks FM hivatalos közösségi oldalán találhatók facebook.com/PaksFM. Május utolsó napjaiban, 30-án egészen pontosan pedig borongolás lesz, egy igazi boros kalandozás a Bölcskei Pincefaluban. Ha jól figyeltek ránk ezen a délutánon, akkor nyerhetek majd ide belépőjegyeket is. Egyébként a Béke tér és környéke telik meg élettel. Május 30. napján tehát Bölcskén különböző helyszíneket lehet bebarangolni, megismerni a helyi nedüket, gazdákat, borászokat, élvezni a jó társaságot, mindezt tehát a Bölcskei Pincefaluban. Május 30-a az időpont. Jó szórakozást hozzá!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

hát nálunk ez a Paksefám. Most már jegyet kell váltanunk, ha egészen a Trevik út medencéig szeretnénk elsétálni Rómában, ez ugye az egyik ismert látványosság, és 2 euróba kerül ezen túl ez a műveletünk. A belépő 6 éves kortól kötelező, de a helyieknek továbbra sem kell fizetniük, és persze az is ingyenes marad, ha nem akarunk besétálni teljesen a medencéig, ha nem csak távolabbról nézzük meg a szökőkutat. A városvezetés szerint a cél itt is ugyanaz, mint Velencében volt, a zsúfoltság csökkentése, a biztonság növelése, hiszen korábban naponta 10 000-ek torlódtak fel a lépcsőkön. A jegybevételből évente akár több millió euró folyhat be, amit Róma műemlékeinek fenntartására fordítanak majd.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Gyereknap alkalmából Paksvárosa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
2: Paks FM.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden

adásba fogott Dr. Béres és Radics Gigi, egy legendás sláger született újjá közös munka során, modern hangzással, de a régi érzelmekkel. Zsámbó Zsimi ikonikus dalát, a Még nem veszíthetek című klasszikust helyezték új köntösbe. A feldolgozás a király halálának 25. évfordulója előtt tiszteleg, miközben amerikai R&B-s hangzással szólítja meg a mai közönséget. A dal üzenete még mindig erős, a nehézségek ellenére mindig kell, hogy legyen erő felállni és tovább menni.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A balközép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. Egy héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek hétfő este adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni, de meggyőződése szerint az időpontnál fontosabb, hogy az új szervezetet valós hatáskörre ruházzák fel, ne alakuljanak ki párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel, vagy ha igen, akkor azok csak segítő párhuzamosságok legyenek. A kormányfő felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 16:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagytermében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel. A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület minden érdeklődőt vár szakköreinek kiállítására május 28-án csütörtökön 18 órától a Györkönyi Művelődési Házban, adta hírül Györkönyi Község a közösségi oldalán. Az eseményen a látogatók többek között a papírfonás, a babamama horgolás és a naturkozmetikum készítő szakkörök alkotásaival ismerkedhetnek meg. Gyermeknapi rendezvényt szervez a Duna-Szentgyörgyért Egyesület május 31-én vasárnap 9 óraig kezdettel a Duna-Szentgyörgyi nagyjátszó téren, adta hírül a település a közösségi oldalán. A programok között kézműves foglalkozások, arcfestés, ügyességi vetélkedők, lovaskocsikázás, habparti, veteránjármű és tűzoltó bemutató, valamint hordóvonat is várja a családokat. A szervezők frissítőkkel, gyümölcsel és alkoholmentes büfével készülnek a résztvevők számára.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: Éva Max indítja a következő óránkat, de itt lesz velünk Help Chris is egy saját feldolgozással a Paksafamán, ahol megyünk tovább a kedvenceitekkel szerda délutáni. Hászalai Balázs vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.
0: És most egy új

dupla koncerttel tér vissza Los Angelesbe Chris Lake, akiről mostanában egyre többet lehet megint hallani. A legutóbbi 20 000 fős fellépésére kevesebb, mint 15 perc alatt elfogytak a jegyek. Ennyire szeretik a tengeren túlon a producert. A szervezők most bejelentettek a júniusi este mellé még egy második dátumot is, így az LA State Historic Parkban összesen legalább 40 000 rajongót várnak. A brit producerek 2010-es évek elején alkotott nagyokat, de pályája az utóbbi években megint meredeken ível felfelé. Friss Grammy jelölést kapott, tavaly pedig megjelent végre debütáló album.

0: mi. Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

hangok, most éppen talán Tomi énekelt, de előtte itt van velünk például Rag & Bone-man is. Hát elég nehéz lesz ezt überelni, megpróbáljuk, persze hozom a további kedvenceket, de most játszunk inkább egyet, hiszen a mai délutánon is nyerhettek tőlünk 2 darab belépőjegyet. A Bölcskei Borongulóra, a Bölcskei Pincefaluba május 30-án lehet egy jó kis boros kalandozáson részt venni, erre pedig 2 darab tikettet tudok felajánlani. Rögtön mondom a délután kérdését is, előtte azonban jön a következő kedvencünk, a feladványig Lala Young énekel.

Azt kértem tőletek ma délután, hogy küldjetek nekem legalább 2 pincészet nevet innen Paksról, persze ismert borász nevét is elküldhetitek a játékhoz. A lényeg, hogy legalább 2 írjatok valamelyik jó kis nerűt készítő paksi gazda, vagy pincészet nevét, vagy pedig a borász nevét küldjétek el nekünk, akár a Facebook oldalunkon keresztül, akár pedig az SMS és a Viber elérhetőségünkön is jöhetnek a feladványra. A megfejtések 2094-11001, és hát mondom a nyereményt is, mert ez sem utolsó. A hétvégén lesz a Bölcskei Pincefaluban a borongolás, erre az eseményre nyerhettek 2 darab belépőjegyet, hajrá!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Az elektronikus zenei színtér csillogó világa mögött komoly árnyékok húzódhatnak meg. Ezt mutatta ki egy friss kutatás, amely szerint a DJ-k csaknem háromszor gyakrabban küzdenek szorongásos és depressziós tünetekkel, mint az átlagos lakosság. A háttérben jól ismert tényezők állnak, éjszakai fellépések, állandó utazás, rendszertelen alvás. A tanulmány szerint sok előadó valójában folyamatos túlélő üzemmódban működik, miközben a színpadról sikert és eufóriát kell sugároznia. A felmérés adatai alapján az érintettek mindössze harmada mondható mentálisan stabilnak. A zeneipar már korábban is szembesült tragikus következményekkel, Avicii halála óta pedig egyre több művész beszél, már nyíltan is a mentális terhekről. Most következő hősünk azonban abszolút jó teherbíró képességgel rendelkezik, s nem csak boldognak és sikeresnek tűnik, hanem valóban az is már évtizedek óta David Guetta egy korábbi nagy slágere forog.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah libanoni síita milícia drón támadásainak fokozódása miatt. Az MTI értesülései szerint a szigorítások keretében szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra, amit az izraeli hadsereg polgári védelmi alakulata jelentett be. Vádat emelt a szekszárdi járási ügyészség egy 42 éves férfi ellen, aki fenyegető üzenetekben dróntámadást helyezett kilátásba egy szekszárdi szolgáltató cég ellen. Az ügyészség fogházbüntetést, közügyektől eltiltást és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását indítványozta az ügyben. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
4: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikából.
3: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
5: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta, a tesztet meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
3: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
5: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
6: Szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt
3: igen?
6: A legnehezebb.
3: Duplán sikeres évet zárt a Paksi FC női utánpótlás szakága, az U16-os csapat ugyanis arany, míg az U14-es bronzérmes lett a bajnokságban. Radványi László U14-es edző, aki a női utánpótlás megalakulásakor is jelen volt a klubnál, így idézte fel a kezdeteket.
7: 2016-ban alakult meg a Pakson az utánpótlás, női utánpótlás. Ekkor kértek fel, hogy legyek az edzőjük. Nagyon emlékszem rá, hogy 26 fő volt az első edzésen, és 2 heten volt arra, hogy felkészítsük a mérkőzésre a lányokat. Hát sok lány akkor ismerkedett a futballal, viszont voltak olyan lányok, 7-8, akire tudtam építkezni, és akkor megalakult a csapat. Nagyon emlékezetes az első mérkőzésünk, kaposvári Rákóczi ellen futballoztunk, aki 16 lány fölsorakozott, és még tudtak is focizni. Hát 20-0-ra kaptunk ki, de hát ez volt a legtöbb, és itt innentől kezdve csak fölfelé mentek.
3: Hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás futball az elmúlt 10 évben, folytatta Radványi László.
7: Hát hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás, mert akkor 2016-ban csak egy korosztály volt, az U18-as, és utána egy-két éven belül már megalakult az U14-16-os korosztályok, és külön edzőkkel, külön foglalkoztak a lányokkal, és így technikailag is többet tudtak fejlődni, mint nálunk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a női labdarúgás.
1: És most sporthírek a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
8: Dua Lipa, Freddie és Ed Sheeran, ők néhányan, akik biztosan itt lesznek velünk egy-egy dallal rögtön az óra első zenei blokkjában. A Tak Tak nevű formációról pedig szintén hozom a friss híreket, és meg is hallgatjuk majd a legendás banda egy klasszikusát. Hello, én Hászalai Balázs vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Nagyjából most ér el minket az első zivatarlánc, túl sok nem jön egyébként a folytatásban, úgyhogy az utánpótlás lehet, hogy el fog apadni, szóval csak kis szerencsével kapunk nagyobb mennyiségű csapadékot. A Balaton környezetét alaposan megáztatták ezek a felhők. Persze volt jég is itt-ott, nekünk ettől már annyira nem kell tartanunk állítólag, viszont hevesebb események persze bármikor előfordulhatnak. Nem tartám sokáig, nagyon gyorsan átvonul felettünk ez a néhány csapadékot hozó felhő, és ott valószínűleg lesznek olyan területek, amelyek szárazon maradnak itt a környéken. Aztán a folytatásban egy hidegfront érkezik, erre nagyjából kora este lehet számítani. Ennek hatására visszaesik a nappali felmelegedés, de csak átmenetileg. Holnap 25 fok környékén maradunk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

új formában tér vissza a Cak Cak egyik legfontosabb albuma, a 88-as Spirit of Eden most félsebességű újremasterelt bakeliten jelent meg. A brit zenekar a 80-as években lett ismert, ezzel a lemezével pedig teljesen új irányba fordult. A korai szintipop hangzással ekkor már szakítottak, és egy meditatív jazz hatású zenei világot teremtettek. A dalok hosszú improvizációkból születtek, amelyeket digitálisan szerkesztettek, most egységes, mégis rendkívül dinamikus anyaggá. Az album azóta is mérföldkő, az alternatív és kísérleti zene történetében.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
4: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. 2-től szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar? Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a Paks FM slágereihez.
1: Paks FM.

volt Elváros Sorrel az egyik tavalyi dalával, a Paks FM-en. Az elektronikus zenei színtér csillogó világa mögött komoly árnyékok húzódhatnak meg. Ezt mutatta ki egy friss kutatás, amely szerint a DJ-k csaknem háromszor gyakrabban küzdenek szorongásos és depressziós tünetekkel, mint az átlagos lakosság. A háttérben jól ismert tényezők állnak, éjszakai fellépések, állandó utazás, rendszertelen alvás. A tanulmány szerint sok erőadó valójában folyamatos túlélő üzemmódban működik, miközben a színpadról sikert és eufóriát kell sugároznia. A felmérés adatai alapján az érintettek mindössze harmada mondható mentálisan stabilnak. A zeneipar már korábban is szembesült tragikus következményekkel, Avicii halála óta pedig egyre több művész beszél, már nyíltan is a mentális terhekről. Most következő hősünk azonban abszolút jó teherbíró képességgel rendelkezik, és ő nem csak boldognak és sikeresnek tűnik, hanem valóban az is már évtizedek óta David Guetta egy korábbi nagy slágere forog.

neked itt a Paks FM-en. Nagyon köszi, hogy itt voltatok. Remélem, hogy a folytatást is a társaságunkban töltitek, érdemes lesz. Hozzuk a hatos híreket követően is a legjobb dalokat. Én pedig vasárnap jövök legközelebb, remélem akkor is találkozunk. Hászalai Valást hallottátok.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A bal-közép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből, írja az MTI. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 16:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel. Szombaton és vasárnap a kalocsai repülőtéren Legendák a levegőben elnevezéssel repülőnapot rendeztek. A kétnapos esemény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette. Több típusú merevszárnyú repülőgéppel és helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni, de látható volt az MB-339-es olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, és a Cmelek Z-37 modell is. A világ leggyorsabb ultrakönnyű gépe, a Sárk és a magyar fejlesztésű Magnus is jelen volt. A földön igazi majális hangulat volt, kölyök játszótérrel, katonai hagyományőrző programokkal, lángossal, sörrel, sült kolbásszal és kürtős kaláccsal. A gyerekek kedvencével, Süsüvel is találkozhattak a kilátogatók, és a magyar honvédséggel célba is lehetett lőni. A repülhető típusok közül ott volt a Bulldog, a Sárk, az AN-2, a Cessna 172, a Diamond 20, de volt sárkányrepülő, autogiro és Robinson 44 helikopter is. Vécsei Mihály főszervező, a médiából ismert egykori sportriporter nyilatkozott rádiónknak a kalocsai repülőnapon.
4: Itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér. Ugye most másodszor vagyunk már itt a kalocsafogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt a pilóták annyira bennünket nem zavar, utasokat az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert felszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többsége az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paks, a Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a a lehetőségekkel, amit ez a repülés, vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, az ankettes, a dupla fedelő, akik sokan ilyen permetező repülőnek ismernek. Itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, azt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néznek ki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Sárk.
3: A repülőnap tavasztól őszig az ország több pontján megrendezésre kerül, folytatta Vécsei Mihály főszervező, aki azt is elmondta, hogy nyáron jubilálnak is.
4: 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot, és én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába, ilyen pilótanövendéknek, ugye majd 2026-ban, májusában itt Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén július közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah libanoni síita milícia dróntámadásainak fokozódása miatt. Az MTI értesülései szerint a szigorítások keretében szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra, amit az izraeli hadsereg polgári védelmi alakulata jelentett be. Egy héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek hétfő este adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni, de meggyőződése szerint az időpontnál fontosabb, hogy az új szervezetet valós hatáskörre ruházzák fel, ne alakuljanak ki párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel, vagy ha igen, akkor azok csak segítő párhuzamosságok legyenek. A kormányfő felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Az Eszi Lászdensz nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
3: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikából.
2: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
4: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta, a tesztet meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
2: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
4: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
5: Szerintem többi? Mindennyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt
2: igen?
5: A legnehezebb.
2: Május 21 és 25-e között tartották a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált. A rendezvényen színes programokkal várták az érdeklődőket, kicsik-nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozást. Kóré Tők és Patrícia férjével és kislányával érkezett a rendezvényre. Az egész család nagyon élvezte a programokat, ezt a 3 éves Lia is megerősítette rádiónknak.
6: Minden évben szoktatok jönni ide a Pünkösdi Fesztiválra?
7: Igen, ki szoktunk jönni minden évben, mert nagyon jól érezzük magunkat. Kislányom most már betöltötte 3 éves kort, így most már ő is nagyon élvezi. Úgyhogy igazából mind a 3 nap már így kijöttünk így este koncertezni.
6: És voltatok a gyerek részlegen is a Vidám Parkban?
7: Ó, persze, hát
6: kipróbáltatok?
7: Nem lehet kihagyni.
6: És neked hogy tetszettek a Vidám Parkban a játékok, amiket kipróbálhattál?
7: Az ugrálóvár tetszett?
8: Igen.
6: Jó volt. Kipróbáltad az ugrálóvárakat?
8: Igen.
6: És a koncert milyen volt? Jó volt a zene?
8: Igen.
6: Az is tetszett?
7: Nagyon jó volt, igen.
6: Szeretsz táncolni?
8: Igen.
6: És énekelni is szeretsz?
8: Igen.
6: Azt a mindenit, de
7: nagyokat
6: jó.
7: Nagyokat bulizni, mondjad.
8: Nagyokat bulizni.
0: Helyi híreink cikkeket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A bal-közép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. Vádat emelt a szekszárdi járási ügyészség egy 42 éves férfi ellen, aki fenyegető üzenetekben dróntámadást helyezett kilátásba egy szekszárdi szolgáltató cég ellen. Az ügyészség fogházbüntetést, közügyektől eltiltást és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását indítványozta az ügyben. Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 16:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel. A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület minden érdeklődőt vár szakköreinek kiállítására május 28-án csütörtökön 18 órától a Györkönyi Művelődési Házban, adta hírül Györkönyi Község a közösségi oldalán. Az eseményen a látogatók többek között a papírfonás, a babamama horgolás és a naturkozmetikum készítő szakkörök alkotásaival ismerkedhetnek meg. Május 21 és 25-e között tartották a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált. A rendezvényen színes programokkal várták az érdeklődőket, kicsik-nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozást. Kóré Tőke és Patrícia férjével és kislányával érkezett a rendezvényre. Az egész család nagyon élvezte a programokat, ezt a 3 éves Lia is megerősítette rádiónknak.
2: Minden évben szoktatok jönni ide a Pünkösdi Fesztiválra?
3: Igen, ki szoktunk jönni minden évben, mert nagyon jól érezzük magunkat. Kislányom úgy most már betöltötte 3 éves kort, így most már ő is nagyon élvezi. Úgyhogy igazából mind a 3 nap már így kijöttünk így este koncertezni.
2: És voltatok a gyerek részlegen is a Vidám Parkban?
3: Ó, persze, hát nem lehet kihagyni.
2: És neked hogy tetszettek a Vidám Parkban a játékok, amiket kipróbálhattál?
3: Az ugrálóvár tetszett?
4: Igen.
2: Jó volt.
4: Igen.
2: Kipróbáltad az ugrálóvárakat?
4: Igen.
2: És a koncert milyen volt? Jó volt a zene?
4: Igen.
2: Az is tetszett?
3: Nagyon jó volt, igen.
2: Szeretsz táncolni?
4: Igen.
2: És énekelni is szeretsz?
4: Igen.
2: Azt a mindenit, de
3: nagyokat
2: jó.
3: Nagyokat bulizni, mondjad.
4: Nagyokat bulizni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a Paks FM.

0: Your husband is coming.
1: Fox FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
2: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd azzal a faanyaggal, amiért egyetlen egy fát sem kell kivágni. Mindenki tudja, hogy melyik ez a faanyag? El fogom árulni. Kiderült, hogy olyan hatással van a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amellyel eddig nem számoltak a kutatók. Ugye azokról a rakéta indításokról van szó elsősorban, amelyek sűrűn előfordulnak, amelyek alkalmával egyre sűrűbben műholdakat állítunk föld körüli pályára. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy olyan pozitív hatása, amit eddig nem ismertek a tudósok és a kutatók, vadonatúj felfedezésről van szó, és egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Ezzel is kutatók foglalkoztak az elmúlt hónapokban. Kijelző stokkal érkezik az új füles, ráadásul még jegyzetelni is tud, hogy miről van szó, ezt is elárulom majd, illetve hanghullámokkal sikerült az orvosoknak, illetve kutatóknak vírusokat elpusztítani. Arról van szó, hogy ultrahanggal sikerült influenza és COVID vírusokat is egyszerűen szétpukkasztani, hogy hogy sikerült mindez, és mi ennek az eljárásnak a tudományos alapja. Ezt is el fogom mondani, magazinunk legvégén pedig tisztázunk egy kérdést, hogy vajon miért nincsenek hidak a világ leghosszabb folyóján. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és kezdjük egy hazai szenzációval. Orvos történeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, az embrióból szűrtek ki súlyos SMA betegséget, és így egészségesen tudott megszületni egy kisfiú. A hírt maga az egyetem tette közzé a weboldalán május 20-án. Egyébként mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg a gyermek, kimondottan azért, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget, egy modern eljárásnak köszönhetően. Az úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálat azoknak a pároknak segít, akik az ismert genetikai betegségüket szeretnék kiszűrni az embriókból, annak érdekében, hogy egészséges gyermekük születhessen. A hazai orvos egyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé tavaly ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombik programban résztvevő párok számára. Ez az első eset hazánkban, amikor ezzel az eljárással teljes egészében állami keretek között egészséges gyermeknek adott életet egy édesanya. Az SMA, vagyis a spinális izomantrófia egyébként egy ritka, öröklődő genetikai betegség, amely a gerincvelő mozgató idegeit károsítja. Ez fokozatos izomgyengeséghez, sorvadáshoz és mozgáskorlátozottsághoz vezet a gyerekeknek már egészen kicsi korukban. A betegség akkor kapott nagyobb figyelmet Magyarországon, amikor 2019-ben a Györög Zente nevű kisfiú édesanyja a social media felületen keresztül kért segítséget az emberektől arra, hogy 700 millió forint összegyűjjön arra a terápiára, amely az akkor másfél éves Zentének az SMA elleni küzdelemben segíthetett.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon ki tudja, hogy melyik az a fa, amelyik a legfenntarthatóbb, környezetbarát, igazi különlegesség, megújuló erőforrás, újrahasznosítható és természetesen biológiailag lebomló? Általában, hogyha fából készült tárgyat veszünk, teljesen mindegy, hogy bútorról, ágyról, vagy egy kis játékról, gyermekjátékról van szó, akkor azért úgy egy kicsit összeszorul ma már a szívünk, nagyon sok szó esik a fölöslegesen kivágott fákról, vagy egyáltalán a kivágott fákról, esőerdőkről, erdőkről. Hát kérem szépen, létezik egy fa, amelynek úgy használják fel a részeit, egészen pontosan a kérgét, hogy nem kell hozzá kivágni. Nem másról van szó, mint a parafáról. Egy igazán különleges környezetbarát anyaga parafa, ugyanis csak a kérgét hántják le a parafának, amely aztán újra nő, így tulajdonképpen az egész bolygót tekintetbe véve a legfenntarthatóbb természetes anyagról van szó. Egyébként nem véletlen, hogy a kellemes érzést keltő parafát előszeretettel használják például óvodák, padlóburkolatként, valamint a gyerekszobák és hálószobák világába is már belopta magát, kiváló hang és hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően pedig faburkolatok is készülnek belőle. A parafa egy rendkívül sokoldalúan felhasználható anyag, és egy olyan megújuló erőforrás tehát, amelyhez nem kell egyetlen fát sem kivágni. A parafa valójában a paratölgy kérge, melyet kézzel hántanak le a törzsről, anélkül, hogy a fa sérülne. Ez az eljárás teljesen biztonságos a fa számára. A növény tehát nem sérül, és a lehántott kéregben nincsenek életfontosságú részek. A hántolást követően a fa tovább él, és 9 év alatt tulajdonképpen újra termeli a különleges rétegét. Kérge minden begyűjtés után regenerálódik, és újra sima szerkezetű parafát kapunk, ezért szokták egyébként a parafát a természet ajándékának is hívni. A parafa több szempontból is különleges természeti képződmény, méhsejtszerű struktúrával rendelkezik, amely 40 millió levegővel teli cellát tartalmaz köbcentiméterenként, elképesztő számok, többek között ennek köszönhető egyedülálló rugalmassága és szigetelő képessége. A paratölgy egyébként a bükkfafélék családjába, azon belül a tölgy nemzetségébe tartozó fa, a mediterránium egyik legfontosabb gazdasági növénye. Sokfelé termesztik Európában, főleg Spanyolországban, ezen kívül Portugáliában, Dél-Franciaországban fordul elő, Észak-Afrikában is gyakori, de a legterjedelmesebb a természeteshez közeli állapotú paraerdők Algériában nőnek, illetve Marokkóban. Például azt hiszem, hogy sokszor látványra nem is tudjuk, hogy amikor gyönyörű díszfákat látunk az Atlanti-óceán partvidékein végigültetve Franciaországban, azok például paratölgyek. A paratölgy akár 20 méter magasra is megnő, ami pedig a Kárpát-medencét illeti. Közép-Európában és északabbra többnyire nem marad meg, mert főleg fiatal korában fagyérzékeny. A Kárpát-medence egyes nyugati, délnyugati részein fagyvédett zugokban néhány példányát kerti díszként sikerült felnevelni, illetve Budapesten a Vajdahunyadvárnál is áll 2 példánya, de ami a lényeg, hogy a tudomány mai állása hangsúlyozza, ha megújuló és fenntartható erőforrásként szeretnénk felhasználni faanyagot, a parafára kell támaszkodnunk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
3: Olyan hatással lehet a bolygóra a rakétaindítás, amire eddig kevesen gondoltak, és új hatását fedezték fel a D-vitaminnak, írja a HVG tudományos rovata. Ezzel a két hírrel folytatjuk. Kezdjük a rakétákkal. Brit kutatók szerint 2029-re az űripar szennyezésének jelentős része származik majd abból, hogy műholdakat állítanak pályára. Alig egy évtized leforgása alatt egyébként a Föld körül keringő műholdak száma több mint megkétszereződött. Jelenleg 18 ezer ilyen eszköz van a pályán, és hamarosan elmondom, hogy mi a terv, hogy mennyi lesz majd egy-két éven belül. Hogy ez a nagy mennyiségű műhold milyen veszélyt jelent, az ma már közismert, az viszont már jóval kevésbé, hogy milyen hatással vannak a légkörre azok az indítások, amelyek pályára állítják a műholdakat. A University College London kutatói által készített konzervatív becslés szerint 2029-re az űrszektor teljes éghajlati hatásának mintegy 42%-át fogják kitenni ezek az indítások. A szakemberek szerint mind a rakéták indítása, mind pedig az elhasználódott egységek légköri elégése kormot hagy maga után a felső légkörben. A korom nagyon hatékonyan nyeli el a beérkező napfényt, ami miatt melegítheti a környezetét, ugyanakkor tény és való, hogy az alsóbb légrétegekre állítólag hűsítő hatást gyakorolhat. Utóbbi gondolat jól hangzik, hiszen segíthet a jelenség visszafogni a globális felmelegedés mértékét, de ez nem ennyire egyszerű, írják a kutatók. A korom miatt ugyanis csökkenhet a talajra jutó napfény, a fény teljes spektrumában, ami megzavarhatja a növények fotoszintézisét, ez pedig a terméshozam csökkenését eredményezheti. Elképesztő tehát, hogy a rakétaindítások milyen hatással lehetnek a Föld légkörére, és akkor nézzünk csak vissza az adatokra, amit is mondtam, jelenleg hány műhold van pályán? 18 ezer, és mondom a terveket, Elon Musk tervei szerint összesen 1 millió műhold keringene majd a Föld körül a jövőben. Térjünk át a másik témára is, amit ígértem. Teljesen friss hír, hogy kutatók felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Amerikai kutatók arra jutottak, hogy a D-vitamin segítségével enyhíthetők a gyulladásos bélbetegség tünetei, méghozzá úgy, hogy a vitamin az alapvető problémán segít. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről van szó. A tudósok szerint a D-vitamin befolyásolhatja, hogy a páciensek miként reagálnak a bélbaktériumokra. Azok a páciensek, akik gyulladásos bélbetegségben szenvednek. A gyulladásos bélbetegség tulajdonképpen egy gyűjtőnév, amely magában foglalja a Crohn betegséget és a fekélyes vastagbélgyulladást is. Világszerte emberek millióit érinti. Az állapot részben akkor alakul ki, amikor az immunrendszer nem megfelelően reagál a bélben lévő, általában ártalmatlan baktériumokra. Jelenleg számos kezelés érhető el, ami enyhítheti a gyulladást, arról azonban továbbra is keveset tudni, hogy miként lehetne újraépíteni a bél és az immunrendszer közötti egyensúlyt. A kutatók most ezzel kapcsolatban próbálták meg kideríteni, hogy a D-vitamin milyen hatással lehet a problémára, és azt találták, hogy D-vitaminnal történő betegek kezelése után a betegeknél megnőtt az immunglobulin A szintje, valamint csökkent az immunglobulin G szintje, előbbi a védő immunaktivitással, utóbbi pedig a gyulladáshoz kapcsolódik. A szakemberek mindezek mellett azt javasolják, hogy senki se változtassa meg a D-vitamin fogyasztási szokását anélkül, hogy erről előtte konzultálna az orvosával.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egyre több a városiasodó állat, amely egyre több kockázatot vállal, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, írja a Telex tudományos rovata. A városiasodó állatok egyre merészebbek, aktívabbak és agresszívebbek is az utóbbi években, mint a vidéki társaik. Ezt állítja egy új globális elemzés. A Lewis and Clark College, valamint az Észak-Dakotai Állami Egyetem kutatói elsőként végeztek el egy globális meta-analízist arról, hogy az állatok viselkedése hogyan változik a városi és a nem városi madár, emlős, kétéltű, hüllő és rovar populációk között. A kutatás szerint a városi populációk fokozott merészséget, agressziót, felfedezőkészséget és aktivitást mutattak a vidéki társaikhoz képest. Ezt leginkább a madaraknál értéktetten, de ennek az is lehet az oka, hogy ennél az élőlény csoportnál jóval több adatuk volt, mint más csoportoknál. Az elemzésekben a kutatók olyan 80 korábbi tanulmány adatait kombinálták, amelyek az állatok viselkedési jellemzőit vizsgálták. Ezek a tanulmányok 28 országot és 133 különböző fajt öleltek fel. A szakértők azt találták, hogy legyünk bárhol is a világon, az urbanizáció következetes és kiszámítható módon változtatja meg az állatok viselkedését. A legerősebb eredmény az volt, hogy az állatok kockázatpozitívabbnak tűntek, vagyis merészebbeknek. A cikkhez egy képillusztrációt is csatoltak, amelyen egy madár, közepes termetű madár, egy szemetes kukán állva éppen egy kidobott zacskó pattogatott kukoricát próbál a csőrével kivenni, kibányászni szó szerint a kukából. Ami a kockázatvállalást illeti, azt mondják a szakértők, hogy ez a kockázatvállaló viselkedés ugyan jelenthet előnyt is, de ezzel együtt egyre többször találkozhatnak az emberek és az állatok, ami megsokszorozhatja a konfliktusokat, valamint megnövekszik az úgynevezett zoonózisos betegségek terjedésének kockázata is. Néhány fajról már régóta tudjuk, hogy sokat vállalnak be. A sirályok, a galambok vagy a patkányok alig zavartatják magukat az emberektől, de egyre több olyan faj van, amely mostanában kezdett alkalmazkodni a városi élethez, például a récefajok, a citromsármány vagy a zsezse. A kutatók szerint az állatok urbanizációjára a várostervezőknek is figyelemmel kell majd lenniük. Érdemes lesz összekapcsolniuk a különböző zöld területeket, hogy a városi populációk között is legyen átjárás, és biztosítsák a génáramlást. Érdekes és fontos téma ez, és azt gondolom, hogy két mondat erejéig érdemes arra is kitérnünk, hogy egészen pontosan melyek a zoonózisos betegségek, de előtte az jutott eszembe, hogy jó ez a kockázatvállalás szó ebben az értelemben, amiről szó volt az imént, de általában azt szoktuk ugye mondani hétköznapi nyelven, bocsánat, hogy egy kicsit egyszerű leszek, hogy milyen pofátlan ez az állat, ha legyen az egy galamb, általában tényleg madár, de egyébként szúnyogokra, legyekre is képesek vagyunk ezt mondani. Tulajdonképpen szerintem erről szól ez a cikk. És akkor nézzünk rá még egy perc erejéig a zoonózisra. Zoonózisnak azokat a betegségeket, illetve fertőzéseket nevezik, amelyek állatról emberre, illetve emberről állatra átvihetők. A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, gombák vagy protozónok, vagyis állati jellegű egysejtűek, de a zoonózisok közé tartoznak még bizonyos féregfertőzések, valamint egyes prion betegségek is. Hogy hogyan kerülhetnek át? Hát a közvetlen kontaktussal, vagy közvetítőn, úgynevezett vektoron, például szúnyogokon vagy kullancsokon keresztül. Ezen kívül pedig az állati eredetű élelmiszerek elfogyasztásával, a tej, a hús, a tojás elfogyasztásával is előfordulhat. Egyébként, amikor a betegség állatról emberre terjed át, akkor zooantroponózisról beszélünk, ha az emberről az állatra, akkor antropozoonózisról. Ezt is megtanultuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Lassan hozzászokunk, hogy a legkisebb eszközeink is egyre többet tudnak. Kijelző stokkal érkeznek az új fülesek, az egyik ráadásul még jegyzetelni is tud. Május 22-én már bemutatták azt a zajszűrős, vezeték nélküli fülhallgatót, amely az egyik új csúcsmodell. A fülesek egyik nagy újdonsága, hogy a gyártó saját fejlesztésű processzorát használják a kristálytiszta hanghívások biztosításához. Mindkét esetben kijelzőt kapott a TOK, sőt, még mesterséges intelligencia alapú jegyzetelési funkcióval is rendelkezik. Ez lehetővé teszi a megbeszélések közvetlen rögzítését a TOK-kal, telefon nélkül, majd azok automatikus átirattá és jegyzetté alakítását. A fülesek tehát érintő kijelzős töltőtokot kaptak, amely képernyővel rendelkezik, a kijelzőn állítható a háttér, a menükből vezérelhető a lejátszás, illetve ki- és bekapcsolhatók a különböző funkciók, illetve onnan is aktiválható a mesterséges intelligencia alapú jegyzetelés. A TOK hátoldali gombjának dupla megnyomásával rögzíthetőek a megbeszélések, és utána elkészíthetőek az átiratok. A modell akár 6,5 órás lejátszási időt kínál bekapcsolt aktív zajszűrés mellett, valamint összesen akár 28 órát a töltőtok használatával. Mindez tehát egy egyszerű fülhallgató tudja, vezeték nélküli fülhallgató, illetve egészen pontosan annak tokja. Lassan tényleg hozzá kell szoknunk, hogy a legapróbb eszközeink is mindent tudnak, persze. Kérdés, hogy mennyire kényelmes mondjuk egy ilyen kisméretű eszköznek a képernyőjét használni. Térjünk át egy másik témára. Hanghullámokkal sikerült vírusokat elpusztítani, írja a National Geographic. Egy új tanulmány alapján az orvosi ultrahang képes lehet fizikailag szétrombolni egyes vírusokat, köztük az influenza kórokozóját és a COVID-19-ért felelős egyik vírust is. A San Paulói Egyetem munkatársai vizsgálták egyébként laboratóriumban, hogy miként hatnak az ultrahang hullámok a vírusok külső burkára, és az eredmények azt hozták, hogy a megfelelő frekvenciájú ultrahang mikroszkópikus rezgéseket idéz elő, ezek pedig végül megrepesztik a vírus részecskéket. A kutatók szerint a folyamat ahhoz hasonlítható, mint amikor a pattogatott kukorica konkrétan kipukkan. A hanghullámok energiája addig torzítja a vírus szerkezetét, amíg az össze nem omlik. A kísérletek során a kutatók hagyományos, kórházakban is használt ultrahangos készülékeket alkalmaztak egyébként, 3 és 20 MHz-es frekvencia tartományban, és azt is elmagyarázták, hogy egészen pontosan hogyan hat az ultrahangos módszer a vírusokra? A jelenség az úgynevezett akusztikus rezonancián alapul. Ennek lényege, hogy a hanghullám frekvenciája egybeesik a vírus természetes rezgési frekvenciájával, így a rezgések felerősödnek, majd szétfeszítik a vírus külső membránját. A kutatók úgy vélik, a folyamat különösen hatékony a gömb alakú vírusok esetében, mert ezek jobban gyűjtik össze az ultrahang energiáját. A kutatócsapat egyébként már más kórokozók esetében is vizsgálja a módszer alkalmazhatóságát, például a Zika vírus esetében. Az ultrahang egyébként is egyre több új orvosi területen bukkan fel, többek között agyi fájdalomcsillapításban és daganatkezelésben is kutatják a lehetőségeit.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, vajon miért nincs egyetlen híd sem a világ leghosszabb folyóján? No, először is tisztázzuk, melyik a világ leghosszabb folyója. Tudom, hogy a Nílus és az Amazonas között évtizedek óta zajlik a vita, viszont a legfrissebb tudományos hírek szerint az Amazonas a világ leghosszabb folyója, a legfrissebb műhold felvételek alapján eléri a hosszúsága majdnem pár méter híján a 7000 kilométert, ugye főként Brazília, Peru és Kolumbia területén folyik át, de vízgyűjtő területe érinti Ekvádort és Bolíviát is. No de térjünk vissza a kérdésünkhöz, vajon miért nincs egyetlen híd sem az Amazonason, egészen pontosan a fő ágán hivatalos híd nincs. A szakértők szerint az egyik fő ok a kereslet hiánya. Walter Kaufmann, a Zürichi Svájci Szövetségi Műszaki Intézet munkatársa szerint a fő ok egyszerűen a kereslet hiánya. Az Amazonas medence nagy része ritkán lakott, az infrastruktúra fejletlen, és sok helyen még utak sincsenek. Jó példa erre Macapá városa, amelynek több százezer lakosa van, mégsem vezet oda közút Brazília más részeiből. A közlekedés és fő útvonala maga a folyó. A másik ok a mérnöki kihívás. Az Amazonas vízszintje az esős évszakban akár 9 métert is emelkedhet, szélessége pedig extrém módon változik, néhány kilométerről akár több 10 kilométerre is kitágulhat, ráadásul hatalmas, növényzettel borított úszó szigetek, úgynevezett matupák sodródnak rajta, amelyek komoly veszélyt jelentenének bármilyen híd szerkezetére. Mindezen túl az Amazonast szegélyező esőerdők sem kedveznek az építkezésnek. A talaj puha és kiszámíthatatlan, a sűrű növényzet és az intenzív csapadék pedig gyorsan tönkreteszi az emberi létesítményeket. Nem véletlen, hogy a térségben sok egykori település nyomai szinte teljesen eltűntek a dzsungelben, igaz, egyes maradványok mind a mai napig kimutathatók. Tehát az amazonasi hidak építése ellen az egyik legfontosabb érve egyébként éppen a környezeti kockázat, a különböző

0: városokat elpusztítani. Arról is szó volt, hogy egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy eddig nem ismert pozitív hatása, és arról is szó volt, hogy milyen hatással vannak a bolygónkra a sorozatos rakétaindítások, melyek során műholdakat állítanak földkörüli pályára. Foglalkoztunk a faanyaggal, amiért egyetlen fát sem kell kivágni, ez a parafa, és arról is szó volt, hogy orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem. Az embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így egészségesen született meg egy kisfiú. A tudomány friss híreivel legközelebb is találkozunk, majd én hozom őket, úgyhogy találkozzunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Háborús helyzetre utaló szigorításokat vezettek be Izrael északi határánál kedden a Hezbollah libanoni síita milícia dróntámadásainak fokozódása miatt. Az MTI értesülései szerint a szigorítások keretében szüneteltetik az iskolabuszokat, és az iskolák átálltak a távoktatásra, amit az izraeli hadsereg polgári védelmi alakulata jelentett be. A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakció vezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből, írja az MTI. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként már is meghátrált az alaptörvény módosítás egyik fontos elemében. A frakció vezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nem csak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is. Az Eszi Last Dance nevű csapata nyerte idén az Atomenergetikai Múzeum által szervezett Tellere devetélkedőt. A csapat egyik tagja, Steiner Iván rádiónknak elmondta, hogy csapattársaival önként jelentkeztek a versenyre.
2: Hát ugye nekünk 12-esek vagyunk. Tavaly volt az utolsó év, hogy volt az Eszin belül fizikánk. Idéntől már csak a szakmai részét tanuljuk fizikából, az elektrotechnikát. És így igazából nagyjából tudtuk, hogy a verseny időpontja ilyen május környékén szokott lenni, úgyhogy így, amikor elérkezett ez az időpont, akkor felkerestük a tanárnőt, hogy van-e így még lehetőségünk jelentkezni a versenyre, hogy ugye nincsen óra számunk fizikával.
1: A csapat másik két tagja, Nyulasi Bence és Csapó Kun Renáta arról beszéltek, hogy megosztották egymás között a feladatokat, és hogy egy morzejeles feladatot találtak csapat szinten a legnehezebbnek.
3: Van hozzá egy teszt, amit így az elején adnak, azt a verseny kezdetétől a végéig meg kell oldani, párhuzamosan a feladatokkal, és így mindegyikünknek volt olyan feladat, ami inkább hozzá állt közelebb, azokat ő csinálta, a tesztet meg így a két állomás között, amikor volt szabad időnk, akkor közbe oldottuk meg.
1: Aha, és mi volt a legnehezebb feladat?
3: Szerintem volt így az utolsó előtti állomásnál egy ilyen morze kódos verseny, és ott az idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy max pontszámot el lehessen érni, úgyhogy én azt mondanám, hogy az volt szerintem a legnehezebb.
4: Szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy szerintünk az volt a legnehezebb.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Duplán sikeres évet zárt a Paksi FC női utánpótlás szakága, az U16-os csapat ugyanis arany, míg az U14-es bronzérmes lett a bajnokságban. Radványi László U14-es edző, aki a női utánpótlás megalakulásakor is jelen volt a klubnál, így idézte fel a kezdeteket.
5: 2016-ban alakult meg a Pakson az utánpótlás, női utánpótlás. Ekkor kértek fel, hogy legyek az edzőjük. Nagyon emlékszem rá, hogy 26 fő volt az első edzésen, és 2 heten volt arra, hogy felkészítsük a mérkőzésre a lányokat. Hát sok lány akkor ismerkedett a futballal, viszont voltak olyan lányok, 7-8, akire tudtam építkezni, és akkor megalakult a csapat. Nagyon emlékezetes az első mérkőzésünk, a Posvári Rákóczi ellen futballoztunk, aki 16 lány fölsorakozott, és mi tudtak is focizni. Hát 20-0-ra kaptunk ki, de hát ez volt a legtöbb, és itt innentől kezdve csak fölfelé mentek.
1: Hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás futball az elmúlt 10 évben, folytatta Radványi László.
5: Hát hatalmas változáson ment keresztül a női utánpótlás, mert akkor 2016-ban csak egy korosztály volt, az U18-as, és utána 1-2 éven belül már megalakult az U14-16-os korosztályok is külön edzőkkel, külön foglalkoztak a lányokkal, és így technikailag is többet tudtak fejlődni, mint nálunk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat fejlődött a női labdarúgás.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
0: Paksfm.
6: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ismét jobboldali polgármestert választottak Velencében a vasárnap és hétfőn tartott helyhatósági választáson, írja az MTI. Csak nem 6,5 millió választásra jogosult embert vártak az urnákhoz, majdnem 750 önkormányzatban. A részvételi arány valamivel meghaladta a 60%-ot. Kiemelt figyelem kísérte Velencét, amelyet 2015 óta jobboldali polgármester irányított. A bal-közép koalíció fordulatot ígért, de a város ismét a kormánypártok jelöltjét választotta, Simone Venturini személyében. Egy héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek hétfő este adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni, de meggyőződése szerint az időpontnál fontosabb, hogy az új szervezetet valós hatáskörrel ruházzák fel, ne alakuljanak ki párhuzamosságok az integritás hatósággal és az ügyészséggel, vagy ha igen, akkor azok csak segítő párhuzamosságok legyenek. A kormányfő felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Technikai okok miatt változik a májusra tervezett Alzheimer Café időpontja. A Veled is törődünk egyesület szervezésében megvalósuló előadássorozat következő előadására június 10-én 16:30-tól kerül sor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. Az eseményen Fige Gergely idősügyi szakember tart előadást, hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel. A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület minden érdeklődőt vár szakköreinek kiállítására május 28-án csütörtökön 18 órától a Györkönyi Művelődési Házban, adta hírül Györkönyi Község a közösségi oldalán. Az eseményen a látogatók többek között a papírfonás, a babamama horgolás és a naturkozmetikum készítő szakkörök alkotásaival ismerkedhetnek meg. Szombaton és vasárnap a kalocsai repülőtéren Legendák a levegőben elnevezéssel repülőnapot rendeztek. A kétnapos esemény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette. Több típusú merevszárnyú repülőgéppel és helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni, de látható volt az MB-339-es olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, és a Cmelek Z-37 modell is. A világ leggyorsabb ultrakönnyű gépe, a Sárk és a magyar fejlesztésű Magnus is jelen volt. A földön igazi majális hangulat volt, kölyök játszótérrel, katonai hagyományőrző programokkal, lángossal, sörrel, sült kolbásszal és kürtős kaláccsal. A gyerekek kedvencével, Süsüvel is találkozhattak a kilátogatók, és a magyar honvédséggel célba is lehetett lőni. A repülhető típusok közül ott volt a Bulldog, a Sárk, az AN-2, a Cessna 172, a Diamond 20, de volt sárkányrepülő, autogiro és Robinson 44 helikopter is. Vécsei Mihály főszervező, a médiából ismert egykori sportriporter nyilatkozott rádiónknak a kalocsai repülőnapon.
2: Itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér. Ugye most másodszor vagyunk már itt a kalocsafogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt mi pilóták annyira bennünket nem zavar utasokat. Az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert felszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többsége az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paksa, Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a lehetőségekkel, amit ez a repülés, vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, az A2-es, a dupla fedelő, akit sokan ilyen permetező repülőnek ismernek. Itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, ezt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néznek ki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Sárk.
1: A repülőnap tavasztól őszig az ország több pontján megrendezésre kerül, folytatta Vécsei Mihály főszervező, aki azt is elmondta, hogy nyáron jubilálnak is.
2: 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot, és én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába ilyen pilótanövendéknek, ugye majd 2026-ban, májusában itt Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén ülős közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összeköt.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők Fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Masaku Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyereke. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Pax FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

Attacker. Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Bokszefem. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így született meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.
1: Paks FM.
0: Összeköt.